Egyesülettel közösen szervez. Akkor a délutántól hajnalig tartó táncházak éjszakáján lesz főzőverseny és bográcsozás a táncegyüttesek közreműködésével, néprajzi előadás, pódiumbeszélgetés, kézműves foglalkozások, és persze a Kárpát-medence szinte minden tájegységének táncait, dalait meg lehet tanulni, ki lehet próbálni, szakavatott táncoktatók és zenészek segítenek ebben. A szatmári cigánytáncok tanításához a Camoro Budapest bandet kérték fel a szervezők, akik most Táncházban című műsorunkban is muzsikálnak. Utána pedig a vidék legendás énekese Fedor Sándor becenevén Dimó következik Táncházban című műsorunkban, s aztán a Karaván Família felvétele tiszteleg Fedor Sándor becenevén Dimó emléke előtt.

holnapi táncházak éjszakáján meg lehet próbálni a gömöri, illetve rábaközi táncokat. Táncházban című műsorunkban most a gömöri dallamokat a felvidéki parapács zenekar játsza, rábaközből pedig egy eredeti felvételt hoztam, melyet Pádár Vilmos és zenekarának repertoárjából rögzítettek a néprajzkutatók.

37. szezonnyitó táncházban szinte végig muzsikálni fog az Zagyva Banda. Most szatmári és betleni dallamok szólnak előadásukban.

az előbb hallott Zagyva banda mellett Nyitrai Tamás és zenekara is végig muzsikálja szinte az egész éjszakát a Fonó Budai Zeneházban, a Táncházak éjszakáján. Most magyar lapádi táncdallamok szólnak Nyitrai Tamás Prímás, Danhauser Pál Brácsás és Lelkes András Bőgős előadásában. Aztán az Urgó együttes következik, hisz Moldvai Táncház nélkül nem maradhat a Táncházak éjszakája, az Urgó együttes fogott muzsikálni, népzenei műsorunkban felhangzó összeállításuk címe Fenn a csillag, fenn az ég, az Urgó énekese pedig Navratil Andrea ezen a felvételen.

Kedves hallgatóink, Felcsiki táncdallamok zárják Ma Esti Táncházban című műsorunkat, melyben a holnapi 37. szezonnyitó táncházat, a Táncházak éjszakáját ajánlottam figyelmükbe. Az eredeti felvételen Sinka Sándor és Duduy Rozália, valamint Duduy Ádám muzsikál. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, és különösen a Máriákat, akik szeptember 12-én tartják névnapjukat. Szűz Mária szent nevének ünnepe külön jeles napként már az újkorban megjelent, azonban csak 1683 után Bécs török ostrom alóli felszabadítását követően vált egyetemessé 11. Ince pápa intézkedésére. A győzelmet hamarosan Magyarország felszabadítása is követte, amelyet a barokkor Mária közbenjárásának tulajdonított. A kultuszt Közép-Európában különösen a passaui Mária Hilf kegykép tisztelete erősítette. Bécs ostroma idején Lipót császár és udvara Passauban a kegykép előtt könyörgött a szabadulásért. A győzelem után a kegykép maga is a török fölötti győzelem szakrális jelképévé vált, tisztelete pedig gyorsan elterjedt hazánkban is. A népi emlékezet Kárpát-medence szerte más török elleni győztes csatákat is a szűzanya oltalmának tulajdonított. A magyar, a burgenlandi német, a szlovén és az ukrán folklor gyűjtésekben is találhatók ilyen adatok. A Mohácsi csata 500. évfordulójának esztendejében különös jelentőséget kap, hogy a török elleni küzdelmek és Mária oltalma évszázadokon át összetartoztak a történelmi emlékezetben. Ennek a Mária tiszteletnek szép példája a csíksomlyói búcsú egyik ismert éneke, amelyet a Lészpedi Simon Ferenc Józsefnétől hallunk, Domokos Pál Péter 1969-es felvételéről.

0: Most pedig következzék az iménti Mária ének részlete Filip György hadszólamú feldolgozásában, Sebestyén Márta és a Szent Efrém férfikar előadásában. Isten éltesse a Máriákat!
1: Oh.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

megmutat.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még kislány a faluba. Lesz szeretőm tíli is még helyette. Icca, ricca, kukorica, nem a cica, csak a vica. Volt, aki a tejfölt megette, megette.

Ica, rica, kukorica, nem acita, csak a vica volt, aki a tejfölt megette, megette. Suba, suba, gendő, suba, van mi kislány a faluba, de szeretünk ti is, mi kelljette. Ica, rica, kukorica,

0: szeres belém.
1: Mélyem az élet, és mélyem a bal, jöjjön a csók az estbe takar.

akkor is nyilassatok engem, ha majd itt bent a szívemben elfogynak a nót.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szeretem a kertet, mely a házad előtt virul. Szeretem a sejmet, mely a derekadhoz sül.

körülötted ezt az egész világot. Szeretem a

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Csak nem 1 millió dízelautós kap támogatást, túlárazott informatikai beszerzésekről beszélt a volt államtitkár. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amerről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Kötsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a volt szuverenitás védelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. 4 egymástól eltérő koreográfiával nyitja meg új évadát a Magyar Nemzeti Balett. Az előadások mától szeptember 20-áig 6 alkalommal láthatók az Operaházban. A 4 egyfelvonásos mű a kortárs tánctól a klasszikus balettig különböző mozgásnyelveket és témákat vonultat fel. Ma lesz a táncházak éjszakája a Fonó Budai Zeneházban. A különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy az oktatók és táncegyüttesek is. Nyugaton és a középső területeken sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak. Ma szeptember 12-e szombat van, Mária napja. Isten éltesse a Máriákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Kalmár Péter rendezővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Rúzsa Magdolnát, Dollit és Czakó Juliannát is. Koncz Zsuzsával kezdünk, aki Móricz Mihály és Bródi János szerzeményét adja elő. Zöld szemem, kék.

kedves, de a legjobb a bakabó, a leghosszabb bajsza volt, úgy csikantott baj, meg hoppan, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

0: hajszámot, úgy csiklandott, majd megkaptam, de jó volt.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Ruzsa Magdolna adja elő az Elindultam Szép Hazámból című magyar népdalt Bartók Béla és Balázs János feldolgozásában. Közreműködik Balázs János zongorán.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Dolly adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Boris Famen szerzeményét, melyre a magyar szöveget a Dollyról írta. Ábrándos szép napok. Közreműködik Kovács Erik zongorán. A felvétel a Dankó Klub 2018. március 10-i hódmezővásárhelyi eseményén történt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kosári Judit és Kosár Szabolcs adja elő Farkis Béla és zenekara kíséretével Bognár Ignác és Petőfi Sándor hallgatóját. Kislak áll a Nagy Duna mentében.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ambrus Kiri adja elő Hajdú Júlia és Bradányi Iván szerzeményét. Sétahajó.

0: nektek a Dankó Rádióban.
1: Hát én itt volnék, de hol van a haza?

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kolostyák Gyula adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Bodrogi Zsigmond hallgatóját. Alkonyatszál a pusztára.

nem mégse tudok vigadni. Kéz fizető, ugri füles, orosi vek.

üres üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Hogy a fene egye meg már megint üres minden bohány, pedig de mi hat, mi? Böske, terka, Anna, Panna, egyik szélke, másik

0: csinálja.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a V-motorok előadásában hallják Demjén Ferenc szerzeményét, a Gömb. Közreműködik Stankai István.

lent a föld lapos, s fent a csillagok. Alattunk lent az ördögök, felettünk fent az angyalok. Így játszadoztak az emberek, éltek és álmodtak, mi mást lehet. De néhány kíváncsi ezek felett valami újat keresgetett, mert nem hitte el, hogy nem lehet. A korong széléig merészkedett. Hátukon egy-egy nagy hátizsák, s csak gyűlt bele lassan az igazság, mely súly alatt a korong szélei

került a sok kíváncsi. Most együtt kell valami jót csinálni. Mert az angyalok fáztak az űrben fent, az ördögök unták a pokolban lent. Hát összegyűltünk a felszínen,

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Kalmár Péter rendezővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Bokréta Citera zenekar, Bősi Szabó László és Lente Lajos is. A hírekig Pál István szalonna és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek. Folytatódik a csoki gyártás Diósgyőrben. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is a mikrofonnál Balogh Zoltán. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amerről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára. A vele készült interjú második részében azt mondta, hogy olyan hibrid rendszer működött, amelyben időnként tényleges tulajdonosaikat is meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Szerinte ezért is került olyan sokba a végén az a számla, amit a magyar államnak ki kellett fizetnie. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derült ki a Magyar Közlönyből. Megbizatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Magyar cég veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A korábbi tulajdonos, a svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó 220 embert foglalkoztató egységét. A döntést a kereslet visszaesésével indokolta. Az új tulajdonos a Vimpex vállalat, amely januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. A védett erdőkben továbbra sem vágnak ki fát a szociális tűzifa programhoz, erősítette meg az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges mennyiséget máshonnan, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. A kormány nyáron döntött arról, hogy szeptember közepétől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, és megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre. A jelentkezési határidő október 30-a. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futó zápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
10: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak!
6: Nem sokára Kalmár Péter rendezővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Lente Lajos, Bősi Szabó László és a Bokréta Citera zenekar is. Denk Viktóriával kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Majláth Jenő és Vitárius Imre csárdását. Azt mondják rám, huncut szemű.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kalmár Péter rendező. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Részemről a megtiszteltetés.
0: Emlékszel még arra a konkrét pillanatra vagy élményre, amikor, hát dacára annak, hogy édesapád is a színházi világnak az egyik legkitüntetettebb helyzetében volt, hiszen a Vidám Színpad főrendezője volt évtizedekin keresztül. Szóval emlékszel arra, amikor megfogalmazodott benned, hogy csak is ezt fogod te is csinálni, csak a színház, a kamera, a színpadi deszkák mögötti világa tiéd a Rivalda helyett.
1: Nem, megmondom szerintem, nem tudom fölidézni.
2: Utáltam magam, szóval láttam magam kívülről, pedig ott lehettem, mitől 13 éves körülbelül, és ez nem nekem való. És akkor egy ideig bűvész akartam lenni, meg bohóc, meg nem tudom, mindegy, csak dolgozni ne kelljen. Szóval ez volt az egyetlen, tehát hogy de a színész nem, de valami. És tudtam, hogy én nekem olyan rémes volt a bizonyítványom a gimnáziumban, hogy rendes ember nem lehetek. Tehát, hogy se bölcsészkar, meg mit tudom én, ilyen főúri uncutságok, ez nem lehet. És akkor indult ez véletlen volt, tehát ez nem, az apám nem is tudott róla. Akkor indult egy filmrendező osztály, és oda felvételiztem, a Cinetár indította, aki egyébként előtte egy-két évvel a Madácsba csináltam egy dokumentumfilmet, és a Cinetár meginterjú voltam benne. Aki elmesélte, hogy őt érettségi előtt vette föl a major 17 évesen a főiskolára. Nem mondtak, jó, és akkor 18 éves jelentkeztem, pont ő indít osztályt, hát mi pertuba voltunk, hiába voltam én gyerek, ő meg ezért, és megcsináltam, első rosta, ezért kiváló, második, ezért kiváló, és aztán Miklós így belém karolt ott a Szentkirály utcában, a folyosón, azt mondja, Péter, én tudom, hogy te most azt hiszed, hogy fölveszünk, de nem. És mondtam, de miért? Szóval nagyon fiatal vagy. Na most én azt hittem, hogy lerúgom őt a lépcsőházból, mert ez az a Cinetár mondta, aki pár évvel ezelőtt nekem azt mondta, hogy ő 17 évesen vette föl a major. És mondta, hogy hát figyelj, jelentkezz először a bölcsészkarra, végezz el ott egy nem tudom, egy magyar szakos vagy ezével, és majd utána. És ezt egy pánikba voltam, hát az én átlag kettes bizonyítványommal, hát egy kukásnak nem vettek volna föl. És akkor írták ki a következő ízében, hogy opera rendező.
0: Ilyen nem volt ott.
1: Volt nagyon régen, 30 éve volt. Nádasdit indította még.
0: Nádasdi Kálmán.
1: Igen, és opera. Na most hát én utáltam az operát. Nem is nagyon jártam, nem is ismertem. Musical voltam, de opera, nem mondom, mindig jobb, mint kukásnak menni, vagy elmenni egy nem tudom én, mézes mackóba árulni. És felvételiztem, és ott mázlim volt, mert én tudtam zongorázni, és az ott nagyot dobott. Mert ott a többiek, tehát zenei vizének kellett lenni, és akkor én leültem a zongorához, és ott meg volt véve. Mert hát nyilván jelenetek.
0: De ott is te voltál a legfiatal.
1: A legfiatal, négyen voltunk, szegény Timár Béla, ő már nincs köztünk.
0: Kiváló színész is volt.
1: A diploma átvétele után egy éven belül meghalt. Szerencsétlen, borzasztó, nagyon szerettem. És aztán a Galgóczi Judit volt, és a Nagy Viktor, élőkről rosszat vagy semmit, úgyhogy inkább semmit.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péterrel, de most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Brand István szerzeményét Tolnai Klári előadásában. Összecsendül két pohár.

csendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva még, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj.

0: és a cinkos félhomály. Lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halk zenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet val a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Bokréta Citera zenekar ad elő egy alföldi betyárcsokrot.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péter rendezővel. A pályafutásod során a legkülönfélébb műfajokban alkottál, klasszikus drámáktól kezdve, könnyebb darabokon át, egészen a mozgóképes projektig. De hogy tudod az agyadat átpörgetni egyik világból a másikba? Illetve melyik az a műfaj, ami leginkább önazonos veled?
1: Hát az előbb mondtam, hogy engem a film érdekelt mindig. Nekem vegyük úgy, hogy a színház az egy kitérő volt. Azért legyünk őszinték, nagyon aranyos vagy, hogy mondhatod, hogy mennyi műfaj, ez kicsit igaz, ugyanis én már több mint 20 éve abba hagytam a színházasdit. Egyrészt, másrészt, amíg dolgoztam, addig sem voltam egy Stahanov. Nem azért, mert lusta voltam, nagyon szorgalmas tudok lenni, és 0-24 órában tudok dolgozni, hanem azért, mert részben válogatós voltam, részben pedig összeférhetetlen, mondjuk ki. Tehát én több produkciót hagytam ott, bemutató előtt, amikor valami nem volt a kedvemre. Tehát a kompromisszum tűrő, kompromisszum kötési képességeim, azok nem tartoztak az erősségeim közé, de hát ezzel úgy vagyok, mint Edith Piaf, hogy nem bánok semmit sem, de nyilván máshogy alakult volna a pályám és a karrierem, ha egy kicsit simulékonyabb vagyok, de ez volt. Szóval visszatérve, nekem mindig, tehát amikor színházat csináltam, akkor is filmet láttam. Tehát amikor azt hiszem az első, hát igen, a nagy színház, az operett színházból, az Ének az esőben, ugye hát szintén filmből adaptáltuk eleve, és talán életem legnagyobb dicsérete, amikor eljött a Harold Prince, aki a Broadway császára volt, olyan darabok fűződnek a nevéhez, mint a West Side Story, a Hegedűs Ászletón, a Kabaré, az Evita, az Operaház Fantomja, hadd ne soroljam. És egy tök véletlenül volt Pesten, és megnézte az Ének az esőbent, és mi már akkor ismertük egymást. És utána azt mondta, hogy fölhívta az Adolf Green-t, aki az egyik librettistája volt, egy magyar származású, hát egy Grün Adolf, és azt mondta, hogy na, végre láttam egy olyan adaptációt, ami fölér a filmhez. És ezt le is nyilatkozta, tehát ez megvan, tehát dokumenti jesztje, ahogy szokták mondani régen. Ez nekem olyan, mint egy Kossuth díj. Tehát a kérdésre röviden válaszolva, én nem a színházi műfajon belül voltam sokoldalú, mert ez nem igaz, hanem inkább sokfélét csináltam, tehát volt ugye mulatót csináltam, meg startupokat csináltam, üzleti vállalkozásokat, ezt, azt, amaz, tehát hogy én nem tartom magamat már régen színházrendezőnek, mert ezt már nem gyakorlom nagyon régen.
0: Drágám, néha téved az ember. Budai Dénes és Vadnai László szerzeményét Mensáros Lászlótól halljuk.

magát szerettem, magát, a szép haját, a halk szavát. Eladtam a szívemet magának, réges rég. A nyári éjjel a hold, az is dalolt, ha átkarolt. A régi jó tabámban mosolygott rá.

sose fogjuk sejteni, miért.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: papírra vetett szavakból megszületik a színész játéka a fejedben.
1: Nagyon nagyképű lennék, ha erre most valami bölcsességet tudnék mondani. Nem tudok, ugyanis mindegyik más. Eleve vannak olyan darabok, zenés darabok, opera, musical, stb., amit pont azért választok, mert van egy képem róla. Tehát mielőtt a szövegbe vagy bármibe elmélyed, már tudom, hogy miért válaszol. Aztán van egy másik, ami véletlen, hogy valami megtetszik, meghallom, például ilyen volt az, talán az életem legsikeresebb, hát igen, igen, nem talán, biztos a legsikeresebb rendezésem volt a Puccininek a Gianni Schicchie, ami egy véletlenen múlt. Tehát nincs ilyen megtapintható pillanat. A színészekkel kapcsolatban pedig még kevésbé sincs. A Körmendi írja, a Körmendi János, édes, hát dolgoztál is vele, írta a könyvében, van egy Levelek az urológiáról című könyv, hogy kétféle rendező van. Az bűncselekményeiket az egyik előre megfontolt szándékkal, a másik hirtelen felindulásból követi el. Én az utóbbi vagyok. És azért van ez, mert én nem hiszek abban, vannak rendezők, akik csinálnak rendező példányt, makettet, ott báboznak a makettel, hogy ki honnan jön be. Mit tudom én? Hát az a színésztől függ, tehát hogyha, ha nincs kémia, ha a színész nem partner abban, hogy együttműködjön velem, hogy kihozzuk a legjobbat az anyagból. Nyilván elmondom az elképzelésemet, hogy most ez a űrben játszódik, vagy egy barlangban, vagy itt vagyunk, ott vagyunk. Nyilván ezt elmondom, még abban is lehet vitatkozni velem. És hogyha van egy jobb ötlet, azt befogadom. És ez nem gyengeség jele egy rendezőnél, hanem egy kreatív folyamat. És én azt szerettem mindig, mert valószínűleg azért, mert ezen szocializálódtam, hogy én bölényekkel dolgoztam. Szóval én dolgoztam még a Melis Györggyel, a Gregor Józseffel, a Psota Irénnel. Hát szóval hát ezek bölények voltak.
0: Hogyha 25-ször. Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét Ambrus Kiri és Kós János adja elő.

Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

ahány keze van a szentnek, maga felé hajlik. Milyen szép is ez az élet, akkor, hogyha az

sodorom, sodorom, sodorom, dom-dom, sodorom, sodorom, nem azért mondom, ügyesen, ravaszan sodorom mindig másik. Sodorom, konokon, bele a zsebbe, sodorom, sodorom, csak ide tedd be, konokon, sodorom.

nem azért mondom, ügyesen, ravaszan sodorom mindig másit. Sodorom konokon bele a zsebbe, sodorom, sodorom, csak ide tedd be, konokon sodorom, sodorom.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Géci Dorottya adja elő Hajdú Júlia és Szenes Iván örökzöldjét. Majd elmossa az őszi zápor.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak a hírek után is velünk, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péter rendezővel, valamint hallható lesz még többek között Gáspár Anni, Kollár Katalin és Smidélius Éva is. A hírekig a

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A 2001-es merényletek áldozataira emlékezett a világ. Kisiklott egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George W. Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát. Hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna lég- és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhatnak, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Az Unió ezzel az idei ukrán védelmi kiadásokra szánt több mint 28 milliárd eurót teljes egészében Kijev rendelkezésére bocsátotta. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Itthon újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újra kezdik az egyeztetéseket. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köcsei találkozót. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Idén a budaörsi Latinovic Színház Cyrano de Bergerac című produkciója nyerte a Szemle Plusz legjobb előadásnak járó díját. A Városmajori Szabadtéri Színpad hagyományos programsorozatán 12 hazai és határon túli előadást láthattak a nézők. A kamara programok közül a Víg Színház Zamerreise dalciklus Radnai Csillával című előadását választotta a legjobbnak a zsűri. Nyugaton és a középső területeken sok keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péter rendezővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Schmidt Élius Éva, Kollár Katalin és Gáspár Anni is. Demjén Ferenccel kezdünk, aki Presser Gábor és Demjén Ferenc szerzeményét adja elő. Mikor elindul a vonat?

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gáspár Anni adja elő, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa csárdását. Ráncos Száru a csizmám.

0: Önök a Domko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péter rendezővel. A rendezés nem csak sikerekből, hanem kétségekből és kompromisszumokból is áll. De volt olyan pont a te életedben, művészi életedben, amikor egy darab, vagy egy jelenet csak akár nem úgy alakult, ahogy te eltervezted, és akkor hogyan tudtál meg ebből profitálni, amikor hullámvölgybe kerülsz?
1: Hát figyelj, ilyen mindig van. Emlékszem egyszer, Nyíregyházán rendeztem egy vígjátékot, amit ráadásul átdolgoztunk a Verebes Pistával. És mi imádtuk. Bepisilés olyan volt a dialógok, a szövegkönyv, isteni volt. De próbáltunk már egy ideje, és ez a legnagyobb veszély vígjátéknál, hogy eluntuk. És a színészek is elunták, és én is. És elkezdtünk improvizálni. És ne azt mondd, akkor várj, ez nem jó, ez nem elég vicces. Nem. És egyre borzalmasabb lett, egyre jobban süllyedtünk bele, és egyszer csak bejött a Pista, a Verebes, azt mondta, mit csináltok? Jaj, hát ez nem jó, rájöttünk, nem jó. Szóval nem rájöttetek, hanem meguntátok. Szóval ez nagyon, nagyon más. És akkor ő megtanított erre, hogy ez egy tilos, tehát hogy ez akkor át kell ugrani, mi már megy, azt át kell ugrani, és tartogatni kell a közönségre, hogy ő visszaigazolja, tehát validálja azt, hogy ezek a poénok jók. De egyébként minden próba folyamatban vannak hullámvölgyek, hogy ez a Rusztióskának volt a tehát hogy mondjam, minél nagyobb formátumú egy rendező, annál esendőbb. Én benn ültem egyszer egy Ruszt próbán, már nem emlékszem, hogy hol, talán Zalaegerszegen vagy Szegeden, és elakadt. Nem jött sehogy. Színészek ott fent témferegtek a színpadon, mindenki nézett le a Rusztra, hogy Jóska, most mi legyen? Nézett a Ruszt, és ezt csak azt mondta, hogy nem tudom. Szóval gyertek, menjünk ki a büfébe. És ez egy olyan erény, hogy egy rendezőnek nem kell mindent mindig tudnia. Hát mi ő? Hát Isten? Általában a kis puffancs, kis tehetségtelen rendezők ilyen kis agresszívák. De hát nem kell. És ez egy nagy vonalú dolog volt tőle. És ez, erre emlékeztem. És ezt tudni kell mondani ilyeneket, hogy nem tudom.
0: Egyetlen szív. Németh Zoltán és Bella István szerzeményét harangozó Teri előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. január 25-ei a Thália Színház mikroszínpadán történt előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből következik Ilona dala, Kollár Katalin előadásában Balázs József és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péterrel. A színészek hajlamosak kiemelni azt, hogy egy rendezőnek jó pszichológusnak is kell lenni. De te hogyan építesz ki bizalmat egy társulattal a próba folyamat elején? Illetve mi volt a titka annak, amikor a maximumot tudtad kihozni valakiből, akár különböző karakteri művészekből?
1: Mi a titka? Hát először is nincs titok.
0: Empátia?
1: Nincs titok. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem sikerült. Mondok most két példát. Opera. Voltam 21 vagy 2 éves, azt hiszem az Operaház történetének a legfiatalabb rendezője voltam akkor, amikor megdobott a Békés András főrendező, hogy csinálja meg a triptihomból a Skikkit. És bementem, hát csupa nagy ágyú. De mondom, Melis, Gregor, Bendezs, Komlósi Erzsi, Kalmár Magda. Szóval elképesztő, akiket néztem. És akkor mondtam, hogy és, ugye hát ez már egy főiskolai vizsgám volt, tehát az alapján kértek föl, tehát ennek mondjuk azt, hogy híre volt, hogy ahogy a Kalmár csinált egy jó Gianni Schicchit, ami egy maffia történetbe helyezte a középkori Dante alapművet, de hát én a fejem tetejére állhattam, ezek úgy néztek rám, mint egy marék kukacra. És bármi, amit mondtam, mondom, jó van, majd jó, majd ezt így szoktuk csinálni, most és én meg örjöngtem, hogy mi az, hogy hát most te nem érdekel, hogy te ki vagy, meg miért, te azt csinálnak. És ez itt ment, és tudtam, hogy itt vége. Tehát, hogy én itt elvérzek. És rájöttem, nem is tudom, hogy rájöttem el, csak egy megérzés volt, hogy ezek végső soron bármilyen nagy bölények, de szakbarbárok. Zenei szakbarbárok. Na most akkor az Operaházban a rendezők, hát finoman szóval Kottát se tudták elolvasni. Tehát a Mikó András volt a főrendező, mindig szoktam mondani, hogy operaénekes akart lenni, persze, de hát a Kottát nem ismerte. Békés ugyanez. És rájöttem arra, hogy na, megpróbálom megnyerni őket a zenei tudásommal. Hazamentem, és addig gyakoroltam az egyik legnehezebb áriának a Skikki ária, zongoráztam, egy nagyon nehéz a zenei kísérete, és megvártam, hogy a próbának szünete legyen, a Hajós utcában a próbaterembe próbáltunk, hogy szünet legyen. Szünet volt, akkor még lehetett bagózni az épületbe, kimentek operaénekesek cigarettázni a folyosóra, én meg leültem a zongorához. Kiment a korepetitor is, aki hát nem volt egy, nem a legélesebb kés volt. És leültem, és elkezdtem zongorázni. Mint egy Horowitz, mint egy Cifra György, tehát mindent beleadva. És látom, hogy így benéz először a Melis, vagy a Gregor, nem tudom már ki, és néz, ez te vagy, te. Hát figyelj, hát ez a gyerek, ez, hát ez tudom. És Gyuri, onnantól kezdve bármit kérhettem. Tehát ha azt mondom, hogy fejen álljatok, és bármit megcsináltok, bármit, ennyi kellett hozzá.
0: Vecsernyére szól a harang. László Imre és Pápai Molnár Kálmán szerzeményét László Imre adja elő.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Gyegenye fák, nem nőnek, vad éjjel.

0: magam.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Bazseva játszik magyar lapádi dallamokat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kalmár Péterrel. Mennyire engeded, vagy engedted be a nézők, illetve a kritikusok véleményét a saját alkotói teredbe? Illetve amikor kész vagy egy előadással, beszoktál ülni, megnézni, hogy hogyan reagál a közönség?
1: Gyuri, olyan dolgok kérdezel, 20x éve, mondom, én nagyon kevés előadással,

0: Na most ez neki jól állt, most amikor most nem akarok neveket mondani, a másik szereposztásnak már nem állt olyan jól. Akkor vérszemet kaptak a kisebb epizódisták, akkor ők is elkezdtek. És ez egész
1: ez borzasztó,
0: borzalmas, és egymás hülyített, és mondtam a német Sanyinak, mondom, Sanyi, írjunk ki egy felújító próbát, mert én ezt nem vagyok hajlandó ezt így. Szóval ez itt nem szokás. Hát mondom, akkor vezess be. Hát ez széthullik atomjaira. És akkor utána, de kelletlenül jöttek be. Például ott nem szerettem dolgozni. Az operetben nem szerettem dolgozni. Operában se szerettem. Az egy gyár volt. A legjobban szerettem dolgozni a Verebes Pista színházában, Nyíregyházán. Az mámorosan jó volt a közeg.
1: Azt szokták mondani pedig, hogy a színház nem demokratikus intézmény.
0: Nem is az. De semmi köze ahhoz. Tehát, hogy az, hogy például én miért hagytam abba? Én azért hagytam abba, mert elmúlt az a varázs, elmúlt az a kreatív, legalábbis ebben a műfajban, amit én műveltem, ez a zenés műfaj. Érted? Hát most hogyha egy művész színházba, vagy a Katona József színházba, vagy bárhol másról szocializálódom, akkor most más lenne. De hát én zenés, opera, musical, stb. És ott ez nem volt divat, ez a kreatív. Mondd meg, hogy mit akarsz, megcsináljuk. De én mégis ahhoz szoktam, hogy ez egy közös munka, és amikor az operetben az volt, hogy mondtam, hogy figyelj, hogy gyere be a ablakon, ugorjál át, ezért bukfencezzél, és akkor ott menjél ki balra, és akkor mondták, hogy jó. De ha máshogy akarod, akkor nem, hát te vagy a rendező, jó. Mondom, de hagyjuk már ezt a színházat, én nem vagyok színházrendező, én most csináltam egy filmet, és most ez vagyok.
2: Szexi Dixi. Heller Tamás és Verebes István szerzeményét Heller Tamás adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik Bóni dala, Csere László, Kerényi Miklós Máté, Laki Péter és Peller Károly előadása.

0: Sában.
1: Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára.
1: Nem is olyan kicsi, igen.
0: Legalábbis mára a beszélgetést Kalmár Péterrel. Néhány nap múlva mutatják be új filmedet, amely itthon még nem használt filmes eszközöket is tartalmaz. Mit lehet előjáróban tudni erről, s maga a mozi miről szól?
2: Jó, hát ez két kérdés volt, tehát Charles, mint ahogy én is. Ez tulajdonképpen volt egy nagyon híres, hát több mint 100 éves mű, ez az Arthur Schnitzlernek a Körtánc című színműve, ami egy nagy botrány volt, amikor bemutatták, mert hát ez tulajdonképpen 10 egy éjszakás kaland, tehát 10 szexuális együttlétnek a bemutatása, és azért körtánc, mert körbeér. És aztán volt a Kornis Mityúnak egy remek átdolgozása 89-ben.
0: Kornis Mihály íróról
2: van szó. Így van, és a Víg Színházban a Kör Magyar. Egy nagyon sikeres előadás volt, és amikor már sokatszor dobtak ki engem, minket, barátaimmal a film alaptól, hogy próbálkozzatok valahol máshol, akkor mondta nekem a Vecsernyés, hogy az operatőr, Vecsernyés János, aki a filmben az operatőr, szóval Péter, nem terem neked itt ebben a rezsimben, mert az elmúlt 16 évben volt. Babér, ha nem csinálsz olyat, ami egy kisköltségvetésű, szerényebb, azért, tehát nem ilyen milliárdos, mert hát ilyeneket adtunk be persze, azt mondja, ezeket nem mi fogjuk kapni, de ha csinálunk egy ilyet, akkor én partner vagyok, hogy ezt összekalapáljam veled. És akkor gondolkodtam, hogy mi a túró legyen, és miután a magánéletem az elmúlt időszakban a hölgyek, és több hölgy körül, tehát én...
0: Kapuzárás?
2: Nem, azon túl vagyok, köszönöm, az megvolt.
0: Ez már kapun belül.
2: Ez már kapun belül, újra kapun belül vagyok. Tehát, hogy én felvállaltan egy etikus, non-monogám ember vagyok, és hát honnan van? Hát ez, végül is itt van tapasztalatom. És akkor eszembe jutott a Schnitzler, és elővettem, és azt mondtam, hogy oké, a Kornisnak isteni volt átdolgozása, a nyelvezete, minden, de hát azóta eltelt 35 év. És ez tulajdonképpen egy ilyen mai hazug, becsapós, álszent, képmutató, kiüresedett Tinder randik világa, luxizós környezetben. És miután ez egy kisköltségvetésű low budget film volt, amit gyakorlatilag, hát nem saját zsebből, mert más zsebéből finanszíroztam, de az anyukám lakásán van a jelzálog, tehát hogy ezt vissza kell adnom. És hát ez egy, hogy mondjam, ez nem egy ilyen romantikus vígjáték. Ez annál kicsit karcosabb, ez szól is valamiről, lehet rajta röhögni, vannak benne elég durva dolgok, vannak benne meglepő dolgok, vannak benne mulatságos dolgok, vannak benne sokkoló dolgok.
0: És ha jól tudom, akkor a zeneszerzője is te vagy ennek a filmnek.
2: Igen, ez egy baleset volt, és akkor jött ez ilyen cím, ilyen ötletbörze, és akkor be lett dobva, hogy 10 éjszakás kaland. És úgy ízlelgettem, tíz éjszakás kaland, kéne egy alcím, hogy ha már egyszer jobbra húztál. És akkor elkezdtem, hogy 10 éjszakás kaland. És ezért leültem a zongorához, és lejátszottam. És aztán ebből lett egy főcímdal, és hát én most nagyon büszke vagyok, hogy én most kompózer vagyok, és dalszövegíró, úgyhogy új karrier.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Kalmár Péter rendező, zeneszerző, a 10 éjszakás kaland című film producere és írója volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
2: Csókolom, én is.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Kovács Felícia Flóra és Gál Völgyi János előadásában Hajdú Júlia és Brand István szerzeményét. Pest megér egy este.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Zárai Márta, Rök Marika és Mészáros János Elek is. A hírek

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Üzemanyag támogatást kapnak a dízelesek, nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George W. Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea a Japán-tenger irányába. A lövedékek csaknem 250 kilométert tettek meg, majd a vízbe csapódtak. Az újabb rakétaindítást egy nappal azután hajtották végre, hogy befejeződött a térségben rendezett dél-koreai, amerikai, japán hadgyakorlat. Bár a műveletet Donald Trump amerikai elnök kérésére lerövidítették, Pyongyang így is élesen tiltakozott ellene. Idehaza havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csaknem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutatta ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsé felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Tudományos podcast sorozatot indított a HunRen Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a HunRen honlapján. A hétvégén ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket a Budapesti Városháza Parkban. Ma délután fúvó zenekari koncertek lesznek, benne filmzenékkel, klasszikus művekkel, blues számokkal és Elton John slágereivel. Holnap a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes lép színpadra. Több tucat független kiadó mutatja be kiadványait ma a Független Hangok ünnepén. A Magyar Zeneházában 10 órakor kezdődnek a programok, a többi között koncertekkel és DJ-szettekkel várják a közönséget. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futó zápor, a sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható. 4 perccel múlt, 9 óra.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Mészáros János, Elek, Rök Marika és Zárai Márta is. Csík Józseffel kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő Szerdahelyi János és Herodek Sándor négy csárdását. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zárai Márta adja elő Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét. Csak félig lenne meg az, ami nincs.

0: Ne vicceljen, kérem, csak tanuljon szépen, a vizsga nem egyszerű dolog.
1: Nem szólok egy hangot, csak állok és várok, mert költő az nem voltam soha.
0: Az nem baj, meglátja, biztos eljön.

lesz arra szemét látja. Régi virág húz a koszorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát csalogány rám, vár a babám, nem veti a szemét másra. Régi virág húz a koszorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát csalogány rám, vár a babám, nem veti a szemét másra. Zöldül a határ, száj, száj kis madár.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jan Zakata adja elő Ábrahám Pál és Mihály István szerzeményét. Hello, baby!

Tagadom, tagadom, tagadom, hogy valaha is jártam volna te utánad. Tagadom, tagadom, tagadom, hogy a szívemet érted epeszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Az igaz, az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, az igaz, elbűvölte a lelkemet, végképp a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről. De hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az.

0: ragadom, hogy csókot adtam, tágat is egy végből. Letagadom, még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Vámosi János adja elő Angel Villoldo szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vécsei Ernő írta. Ne hagyd el soha!

egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a Névtelen Nulla együttes adja elő Giancarlo Chiaramello szerzeményét, melyre a magyar szöveget Brodán

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Márkus László és Psota Irén adja elő Hajdú Júlia és Erdődi János szerzeményét. Cigaretta duett.

0: cha, és végig szívni már. Mesik, cha, cha, cha, cha, cha, cha.
1: Cha, cha.
2: Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 764. adást hallották Miskolci Balogh Zoltán és

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 175. adása.

Van, hogy egy hangszerrel való találkozás egy egész életre meghatározza az ember zenei útját. Katonai Bátor számára ez a hangszer a tekerő volt, amellyel mindössze 5,5 éves korában találkozott először az Óbudai Népzenei Iskolában. Már ekkor annyira magával ragadta a hangszer hangja, hogy elhatározta, szeretne megtanulni játszani rajta. Azóta eltelt közel 2 évtized, a tekerő pedig nem csak hangszerré, hanem zenei identitásának egyik legfontosabb részévé vált. Ezen a hétvégén Patonai Bátor 2019-ben megjelent Magam útját járom című lemezéről válogatunk.

Katonai Bátor tanulmányai során fokozatosan mélyült el a magyar népzene világában. Kiemelten fontos számára a délalföldi, különösen a szentesi és a tiszaalpári tekerős játékmód, amelynek jellegzetes díszítéseit, ritmikai megoldásait hosszú időn keresztül tanulmányozta. A 2012-ben indult Fölszállott a páva című zenei tehetségkutató műsor országosan is ismertté tette, és ahogy ő fogalmaz, ekkor került fel a térképre. Egy évvel később már Washingtonban a Smithsonian Folklife Fesztiválon képviselhette a délalföld tekerős hagyományát.

Részleteket hallhattak Patonai Bátor Magam útját járom című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Dróntámadás érte fontos szaudi olajvezetéket. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. A sok napsütés mellett csak keleten lehetnek záporok. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marion nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Dróntámadás érte egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. Az iraki miniszterelnök közölte, hogy felmentette a támadásban érintett Iránnal határos tartomány vezetőjét, miután a térségben megerősödtek az Iránt támogató milíciák. A több mint 1200 kilométer hosszú vezeték a Hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát. Hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét. Kisiklott este vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csak nem 190-en utaztak. Itthon túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A védett erdőkben továbbra sem vágnak ki fát a szociális tűzifa programhoz, erősítette meg az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, a szükséges mennyiséget máshonnan, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. A kormány nyáron döntött arról, hogy szeptember közepétől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják és megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. Robbanó testet találtak Szolnokon a belvárosi Tiszahídnál. A vélhetően II. Világháború szerkezethez riasztották a Magyar Honvédség tűzszerészeit. A területet a szakemberek kiérkezéséig a rendőrség őrzi. Nyugaton és középső területen sok, keleten kevesebb napsütésre számíthatunk. Délelőtt a Dunától keletre még kialakulhat egy-egy futózápor. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok valószínű.
1: A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
6: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják. Műsorunk mai vendége Horsa István, Halmos Béla vándordíjas népzenész, zenepedagógus, a Pikó és Bandája és a Horsa Banda alapítója és az Ördöngős Népzenetanoda megálmodója. Zenei összeállításunkban a Horsa Banda 2024-ben megjelent Széki Muzsika című lemezének felvételeiből válogatunk. Horsa István, vagy ahogyan a táncház mozgalomban sokan ismerik, Pityu, édesanyja ösztönzésére először klasszikus hegedűt tanult Komáromban. Saját bevallása szerint a zene és a muzsikálás ekkor még egyáltalán nem ragadta magával, így többet járt az iskola mellé, mint magára az oktatásra. Néhány évvel később, ugyanitt Komáromban népzenei képzés is indult, Pityu pedig az elsők között ragadott kontrát a kezébe. Ekkor vált az életében igazán meghatározóvá a népzene, amely annyira magával ragadta, hogy hangszeres tudása rövid időn belül látványos fejlődésen ment keresztül. Időközben bátyjával megalakította a Portéka névre hallgató családi zenekarukat, ahol Pityu kontrán és dudán játszott. 1988-ban egykori tanára javaslatára beiratkozott az Óbudai Zeneiskolába, ahol ifjabb Csóri Sándor és Lányi György útmutatásait követve folytatta népzenei tanulmányait. Itt ismerkedett meg Jékeli Gáspár prímással, aki Jánosi András tanítványaként a zeneiskola egyik legtehetségesebb növendékének számított. A zene iránti közös szenvedély, a kitartó gyakorlás és a rendszeres táncházi muzsikálás idővel szoros barátságot kovácsolt közöttük. Nem sokkal később két zenésztársuk, Szitkai Zsolt Brácsás és Kis Csaba Bőgős is csatlakozott hozzájuk. Ezzel megszületett a Pikó és Bandája, amely a 2000-es évekre a táncház mozgalom egyik ikonikus együttesévé vált. A zenekar tagjai tanáraik biztatására hamarosan Erdély felé vették az irányt. Előbb a Mezőségen, majd Kalotaszegen gyűjtöttek hangszeres és vokális népzenét. Ez az utazás a 10 éves Horsa István számára egy életre szóló élménynek bizonyult. Azokat az idős mestereket ugyanis, akiket korábban csak felvételekről ismert, ekkor láthatta és hallhatta először saját falusi környezetükben a helyi közösség előtt játszani. A közös zenélések alkalmával pedig első kézből közvetlenül az adatközlőktől leshette el a muzsikálás fortéjait. Időközben Pityu a cselló, a brácsa és a duda után hegedülni is megtanult, így a banda Ördöngős füzesi zene című első nagylemezén Pikó mellett már ő játssza a második szólamot. Mintegy 10 évvel később, 2008-ban mutatták be második lemezüket Kalotaszegi Népzene címmel. Jékeli Gáspárt a tudományos munka azonban külföldre szólította, így a Pikó és Bandája működése átmenetileg megszakadt, tagjai pedig szétszélettek. Pityu ezzel szemben éppen ekkor döntött úgy, hogy korábbi munkahelyét végleg maga mögött hagyva, inkább a zenét választja hivatásául. 2010-ben aztán az Óbudai Zeneiskola egykori tanárainak pedagógiai módszereit tovább finomítva megalapította az Ördöngős Népzenetanodát, ahol a növendékek kortól és nemtől függetlenül tanulhatnak népzenét. Az oktatás kezdetben egy ritmus hangszer az ütőgardon megismerésével indul, majd a diákok ügyességükhöz mérten különböző vonós hangszereken, előbb bőgőn, majd brácsán és végül hegedűn folytathatják a tanulást. Ez a tanítási módszer figyelhető meg az erdélyi zenész dinasztiák hagyományában is. Szintén a falusi bandák mintáját követve Horsa István 2014-ben alapította meg saját együttesét, a Horsa Bandát. A formációhoz a népzenetanoda két kiemelkedően tehetséges növendéke, Vörös Máté és Jó Bence is csatlakozott, akik kontrán, illetve bőgőn kísérik egykori tanárukat. Jelenlétük a bandában, egyben a népzenetanodában folyó oktatói munka eredményességét is jól példázza. Nevéhez kapcsolódik a 2015-ben megjelent Annus néni dalos könyve című kiadvány, amely az Ördöngős füzesi születésű Hideg Anna életét mutatja be. 2017-ben Ördöngölő címmel megszületett a dalos könyv méltó folytatásának is tekinthető dupla CD, amelyen Hideg Anna néni mellett a banda állandó tagja Havai Viktória énekel. A zenekari hangzást pedig az egykori zenésztárs és barát Jékeli Gáspár Pikó játéka teszi teljessé. Legutolsó nagylemezük 2024-ben jelent meg Széki Muzsika címmel, mely a Revival zenekaroktól megszokott népzenei feldolgozások helyett mindössze 3 hosszú összeállítást tartalmaz. Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Horsa István, Halmos Béla vándordíjas népzenész, a Pikó és Bandája és a Horsa Banda alapítója mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandokkal teli gyűjtőútjairól és az általa alkalmazott pedagógiai módszerekről. Zenei összeállításunkban a Horsa Banda 2024-ben megjelent Széki Muzsika című lemezének felvételeiből hallhatnak válogatást.
1: Horsa István vagyok, Komáromból jöttem. Hát egész kiskoromban ismerkedtem meg a népzenével, mint ahogy a szokása, gyerekeket beirattak engem is a zeneiskolába Komáromban, és klasszikus zenét tanultam néhány évig. Nagyon nem szerettem zenélni, inkább az iskola mellé jártam. Ebbe követtem bátyámnak a szokását, aki előttem már horgászni járt szolfézs órák helyett, és aztán édesanyám egy nagy pofonja józanította őt ki. És hát én is valami hasonlót csináltam, csak nem szerettem horgászni, és mondta édesanyám, hogy majd indul a népzene, és akkor ott biztos jó helyen leszek. És hát így utólag nézve összegyűjtötték a zeneiskolának a legtehetségtelenebb diákjait, akik nem tudják, vagy nem szerették volna azt játszani, ami a kottában van. És beindult a népzenetanulás ott Komáromba, és valami csoda történt, mert én hát egy pillanat alatt szerelembe estem a zenével, és ráadásul ugye nem is hegedültem, hanem kontrázni tanítottak, 3 óros kontrán, egy kis hegedű kontrán, ami még nagyon rosszul is szólt ráadásul. Tehát ez mind azért fontos, hogy semmilyen feltétel nem volt ahhoz adott, hogy én nekem ez tetszen ez az egész, de nekem ez nagyon megtetszett. És húzogattam a G és C akkordokat heteken keresztül otthon, és persze aztán hallottam az eredeti felvételeket, székigyűjtést hallottam Icsánéktól, és Ördöngős Füzesi zenét, recsegős, ropogós régi gyűjtéseket a 60-as évekből. És valami csoda történt, és ezt a mai napig próbálom megfejteni, hogy mi történt akkor velem, mert ha ezt meg lehetne fejteni, akkor meg lehetne szerettetni mindenkivel szerintem ezt a zenét. Egy picit a családi háttérről talán annyit, hogy hát sokat köszönhetek így édesanyámnak, aki errefele irányítgatott ezen az úton. Ő felvidékről kitelepített család gyereke, alapvetően a felvidéki magyarság néprajzát gyűjtötte, önkéntes néprajzi gyűjtő lett aztán nyugdíjas korába, és találkozott a táncház mozgalommal még a 80-as évek elején. Halmos Béla tartott táncházzenész képzőt Győrben, és oda elvitte bátyámat, és hát akkor próbált őt ebbe beledobni a mély vízbe, de így akkor az nem sikerült, mert szegény bátyám nagyon megijedt attól, hogy ott csomó ember áll, Halmos Béla középen, és láthatóan mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és ez a klasszikus zenéhez szokott szemnek, fülnek, ez akkor nagyon így riasztó volt, úgyhogy akkor a bátyám nem ugrott ebbe bele, de édesanyám azért kitartó volt, és akkor engem sikerült erre irányítgatni, meg hát nővérem, aki aztán az ELTE néprajz szakán végzett. Tehát azért volt egy erős családi lökés ebbe, és ezt azóta is látom, hogy a szülőnek azért nagy szerepe van abban, hogy a gyereket hogyan kell azért egy picit irányítgatnia a jó irányába. És aztán Komáron beeltöltöttem 1-2 évet a népzene szakon, kontráztam, és aztán a tanárom mondta, hogy olyan gyorsan fejlődök, hogy keressek egy másik tanárt, mert ő nem tud nekem újat mutatni. És akkor kerültem el Óbudára. Hát az egy nagyon jó iskola volt, ahol Csóri Sanyi és Lányi Gyuri tanították a széki zenét. Ott igazából az a szellemiség hatott meg, amit ott Sanyi képviselt, tehát hogy nagyon-nagyon szerette volna ő ezt megfejteni, ezt az egész zenét, és nem kapkodtunk, és nem jött egyik óra után a másik tananyag, hanem ment a széki csárdás hónapokon, éveken keresztül, meg a lassú, és ezt próbálta belénk súlykolni. És persze arra irányították a figyelmet, hogy ez mind szép és jó, amit ők mutatnak, de menjünk el Erdélybe, mert ott vannak még a nagy mesterek, akiktől igazából első kézbe kellene tanulni. És az Óbudai zeneiskolában találkoztam hasonló felfogású gyerekekkel, akikkel, hát úgy van az, hogy az ember úgy rögtön megérzi, hogyha valakivel együtt muzsikál, hogy egy húron tudunk pendülni, és ez rögtön kiderült. Találkoztam Jékeli Gáspár Pikóval, behívtak a szomszédos terembe, mert nem úgy kell elképzelni az órákat, hogy rendes tanórák voltak, hanem úgy minden történt úgy egyszerre, hogy valaki gyakorolt valamit, akkor kiküldték őt egy ilyen nagyon picike, régi WC-ből átalakított kis egyszemélyes terembe, akkor ott gyakorolt, aztán visszajöhettem, és egy ilyen alkalommal mondták, hogy menjek át Jánosi Andráshoz, mert ott van egy ügyes prímás, és őt kéne kísérni. És ez Pikó volt, és sose felejtem el, hogy egyetlen egy számot tudott még, csak semmi más, de az tökéletesen. És azóta is amióta én már most tanítok. Ismerem ezt a fajta tehetséget, amikor valaki nagyon-nagyon kis szeletét ismeri egyelőre a zenének, viszont azt nagyon-nagyon mélyen is lehet látni, hogy itt valami nagyon különleges tehetség van, és ez volt Pikó, és azt az egyszéki verbunkot játszotta, és hát nekem leesett az állam, hogy azt a mindenit, ez úgy szól, mint a felvételen. És ott volt az osztálytársa is, aki pedig kontrázni tanult, és hát így kezdett formálódni egy csapat, Jékeri Gáspár, Pikó, Szitkai Zsolt, bátyám és én, aztán útra keltünk Erdély kalandos útjaira.

0: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Horsa István, Halmos Béla vándordíjas népzenész, a Pikó és Bandája és a Horsa Banda alapítója mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandokkal teli gyűjtő útjairól és az általa alkalmazott pedagógiai módszerekről. Zenei összeállításunkban a Horsa Banda 2024-ben megjelent Széki Muzsika című lemezének felvételeiből hallhatnak válogatást.
1: Elindultunk Erdélybe, hát nagyon kalandosra sikeredett az első út, mert rögtön a határon eltörött tőből a sebességváltó, de hát úgy gondoltuk, hogy most forduljunk vissza, hát itt állunk a paradicsom kapujában, hát nem lehet visszafordulni, úgyhogy a bátyám egy csavarhúzót belenyomott abba a lukba, és be tudta rakni egyesbe a Dacia-t, és úgy gondoltuk, hogy átgurulunk a Dacia hazájába, és ott majd biztos meg tudják javítani, és így is történt. Szatmár Németibe az első utcába, valahogy kicserélte a komplett blokkot. És aztán mentünk tovább, utána a töltés ment el a legmagasabb hegyeken, úgyhogy sötétbe mentünk tovább. Szóval az a lényeg, hogy elég kalandos utunk volt, de semmi se tudott minket eltántorítani. És Szék az egy nagyon fontos hely, ahol találkozhattunk a legendás Icsán zenekarnak a bőgősével, Icsán Sanyival, aki megtanulta az édesapjától hegedülni. Úgyhogy ő hegedült, én kontráztam, meg hát persze megmutatta a bőgőzést is. Akkor már ismertem a Pupos Pista bácsit, aki Icsánnak a tanítványa volt, és akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy ő muzsikált, Icsán Sanyi bőgőzött, én kontráztam, egy picit meghallgathattam, hogy milyen robosztus bőgőzés, meg milyen dinamikus tüdőt megrezgető bőgőzés ez. És akkor, ahogy én itt kísértem őt, nem voltam pedig egy kapkodós gyerek, így azt kiabált nekem, hogy ne siess, ne siess. És én picit nem értettem, hogy itt vagyok én 15 évesen, és hát hogy hogyan kéne nekem kontráznom, hogy őt meg kéne tartanom, és hát azt várta volna, hogy én nem megyek utána. Tehát, hogy ez ott már megérintett engem, hogy a kíséret az egy nagyon különleges ritmikát kell, hogy biztosítson a hegedűnek. Tehát próbálom megfejteni azt, hogy hogyan tudtak ezek a régi mesterek varázsolni. Zenei régészkedést végzek, meg szeretném érezni azokat a dinamizmusokat, amik működnek egy ilyen bandában. Hát úgyhogy Széken voltunk, aztán átmentünk Bonchidára, ott még volt egy zenekar, Kolbász Béla, és csapattal bementünk a kocsmába, kerestük Kolbász Bélát, és mondták, hogy kolbász az nincsen, nem nagyon tudtak magyarul, csak azt értették, hogy kolbász. Ő egy régi zenész dinasztiának az utolsó tagja volt, az édesapja egy nagyon híres prímás volt, az idősebb Kolbász Béla, egy teljesen más hegedülés, mint a többiek, a pusztaiék. Úgy mondta Icsán, hogy ő nem szerette a szilaiékat, ő Kolbász Bélát szerette, mert azt tudta a taktust. És aztán mentünk tovább mezőséggel, mert volt egy olyan elképzelésünk, hogy mi szeretnénk még találni valaki olyan zenészeket, akit még senki se talált meg. Persze ilyen naív gondolataink voltak tizenévesen. És ördöngős füzesen átsuhantunk azért, mert tudtuk, hogy ott már nem élnek a régi zenészek, és a következő falu Vasasszent Iván, és ott rögtön a kontrásnak a feleségét szólítottuk le, szerencsére rögtön beinvitált minket, kiderült, hogy Rostás Izidor Szidornak a házába csöppentünk, ő egy legendás kontrás, néhány éve halt meg, őt tartottam az utolsó olyan kontrásnak, aki a mezőségi zenébe a régi stílusnak a jegyeit azért még megőrizte, és hát rögtön összeverődött a banda, és küldtek minket, hogy menjünk el Szépkenyőrű Szentmártonba, mert ott lakik a prímás, Varga László Balog. Aztán egyszer csak beállított a bőgős is, és hát egy elképesztő zene volt, és rögtön megéreztük azt, hogy mi ezt ismerjük, ezt a hangzást, úgyhogy a kísérleti régészet következő eleme volt, hogy úgy tekintettem őket, hogyha egy picit megértem, hogy ők hogy zenélnek, akkor közelebb kerülök az ördöngős füzesi zenéhez. Aztán mentünk tovább Palackára, és érdekes volt, mert én akkor még csak kontráztam, de mindig a hegedűt figyeltem, azt a fajta hangzást, amit Kodoba Béla tudott a hegedűvel, hogy ott ültem mellette, viszont nem volt szinkronba a kép és a hang. Tehát olyan hangokat tudott kihozni a hegedűből, ilyen madár csicsergéseket és csipogást és rezgéseket, hogy azt mondtam, hogy ilyet egyszerűen ezt nem lehet így hegedülni, ez szürreális. és nagyon sok évig nem is vettem a kezembe hegedűt, nem is mertem megfogni vagy eljátszani a palackai dallamokat, mert úgy éreztem, hogy hát ennek semmi értelme nincs. És aztán úgy valahogy egy-két dolgot sikerült elkapnom ösztönösen, és akkor elindult bennem az, hogy szeretnék palackait és hegedülni, és akkor azóta tart ez a fajta tanulás is, hogy fejtegettem a magyar palackai zenét. És aztán mentünk hazafele, mert itt jó sok hetet eltöltöttünk, és megálltunk Kalotaszegen levezetésnek, és aztán ott volt Nettis Anyi bácsi, és hát gyönyörködtünk, és próbáltuk azt a nagyon mély hegedülést megérteni, ahogy ő tudott gyönyörűen muzsikálni. De hát ott éreztük, hogy már annyira tág ez az egész, szóval ez egy befoghatatlan kincs ez az egész, egy mélységes kút, ami egyszerűen egy falunak a zenét se lehet megtanulni, nem? Hogy, tehát azzal a hozzáállással, ami a mai táncszázas világban létezik, hogy Zalától Moldváig mindent le kell tudni játszani, ez már ott teljesen világossá vált, hogy mi nem ebbe az irányba fogunk beállni. És azért a kalotaszegi zenéhez is volt egy nagyon nagy kötődésünk, és azt is próbáltuk megtanulni, főleg úgy, hogy még sikerült látni Cilika Jánost hegedülni, és akkor így éreztük, hogy hú, ha itt is különböző stílusok vannak, azt nem mondhatjuk, hogy kalotaszegi, úgy mind létezik egy mondjuk egy globál kalotaszegi hangzásvilág, de azért mindenki máshogy tudta azt az egy hangot. És hát nekünk Pikóval ez a Cilika féle muzsika, ez nagyon megtetszett, tehát így ketten, amikor hegedültünk, akkor mi ezt a hangzást próbáltuk elkapni, amit Boros Samu és Cilika János tudott. Aztán, ha Pikó külön játszott, ő nagyon szépen megtanult csipást játszani, akkor én kontráztam, és a kalotaszegi zenével egy ilyen kapcsolatunk lett, hogy valamennyire láttuk élőbe is, de hát próbáltuk minél jobban felvételekről megtanulni ezt a hangzást.

0: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Horsa István, Halmos Béla vándordíjas népzenész, a Pikó és Bandája és a Horsa Banda alapítója mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandokkal teli gyűjtő útjairól és az általa alkalmazott pedagógiai módszerekről. Zenei összeállításunkban a Horsa Banda 2024-ben megjelent Széki Muzsika című lemezének felvételeiből hallhatnak válogatást.
1: Hát a legelső lemezünk Pikó és Bandájával jelent meg, ez az ördöngős füzesi népzene, aminek az az érdekessége, hogy mi nagyon sokat gyakoroltuk a füzesi zenét, és szerettük.

harmadik lemezről, ami Ördöngös füzesi zene megint. Ennek az az előzménye, hogy Hideg Anna néninek kiadtuk a személyi monográfiáját Annus néni dalos könyve címmel, és ennek a munkának az lett az eredménye, hogy Annus néni 580 éneket énekelt föl, és nagyon sok olyan ének került elő, amit mi nem is ismertünk. Nagyon szép dallamok, új stílusú a legtöbb, de olyan igazi mezőségi új stílusú nóták, és úgy gondoltuk, hogy ez most megérne még egy lemezt, és Annus nénit rávettük még egy ilyen utolsó nagy rohamra, és annyira sok szép nótát sikerült felvenni, hogy ez egy dupla CD lett, az egyik fele magyar muzsika, a másik fele pedig Ördöngös füzesi román, Annus néni románul is énekel rajta, és a régi jagamas gyűjtésekről próbáltuk a füzesi román hangzásvilágot is megtanulni, úgyhogy Ördöngölő címmel ez lett ez a CD. Az utóbbi egy-két évnek pedig a hozadéka, az egy széki lemez, amelyet a saját zenekarommal, a Horsa Bandával készítettem. Ennek pedig az az előzménye, hogy hát évek óta gyakoroljuk a széki zenét, de olyan módon, hogy kidolgozunk benne ritmusokat, megállunk, megbeszéljük, egy-egy hangot megbeszélünk, egy-egy ritmust. Tehát az a lényeg, hogy mi most feljátszottunk egy órás széki muzsikát, amiben van egy 30 perces szám, egy 20 perces és egy 10 perces. Tehát ez tényleg úgy történt, hogy beültünk a stúdióba, elkezdtünk muzsikálni, és utána fél óra múlva abba hagytuk, és nincs benne egyetlen egy vágás és javítgatás sem. Tehát ezt próbáltuk begyakorolni, hogy ez hogyan működik a széki zene. Én a végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, és hát amikor elvégeztem a főiskolát, akkor volt egy ilyen nagy választás, Pikó is akkor végzett, hogy akkor most zenészek legyünk, vagy hogyan tovább, és akkor hát győztek a szülők, hogy azért mégiscsak kell egy biztos munkahely, és én 10x évet lehúztam az üzleti életben, és aztán egyik napra a másikra kiléptem ebből, és úgy gondoltam, hogy olyan dolgot szeretnék csinálni, amit csak én tudok adni az embereknek, és azt gondoltam, hogy egy dolog, csak a zene az, ami különlegesség az én személyemben, és alapítottam egy saját zenetanodát 2010-ben, úgyhogy most már 17 éve gyakorlatilag ezzel foglalkozom minden nap, hogy kortól és zenei előképzettségtől függetlenül bárkit beleviszek a zenének ebbe a csodálatos bugyrába, és érdekes fázisai voltak a zenetanításomnak, ki kellett, hogy alakuljon az a metodika, amit én használok, tehát éreztem az elején, hogy kell valamilyen rendszer, ahogyan a régi öregek is tanultak, és sokat tanulmányoztam a Halmos Béla disszertációját, amit Icsánnal készített, és hát ott kiderül, hogy széken például mindenki csellózni kezdett el, aki gyerek volt és zenélni szeretett volna, és aztán lehetett a bonyolultabb hangszerek felé menni, és aki csak nagyon eltökélt volt, és nagyon nagy volt a belső indítatás, abból lehetett prímás. És én ezt éreztem, hogy nem szabad mindenkinek hegedülni, hanem végig kell járni ezt a nagyon rögös utat, ez tényleg fárasztó, mind a tanárnak, mind a gyerekeknek. Annak szabad csak hegedülni, aki tényleg nagyon szeretne, és akkor már, hogyha ő elkezd hegedülni 14-15 éves korában, akkor minden a fejébe van. Tehát a hallás utáni tanulás, az nem azt jelenti, hogy valakinek megtanítunk egy dallamot, amit nem ismer, hanem az a pontosan a fejébe kell, hogy legyen minden, és akkor azt csak a finomságokat, a diszítéseket tanítjuk meg neki. És én végül is azóta is ezt az utat járom, és a zenetanoda egyik nagy hozománya az az én két zenekari tagom, a Horsa Bandának a kontrása és bőgőse, Vörös Máté és Jó Bence. Egész kisgyerek volt Bence, amikor azt éreztem, hogy hú, ha olyan dolgokat tud akkor még a Gardonon megcsinálni, hogy igazából senkivel se tudom. És akkor jöttem rá, hogy arról van szó, hogy ez a régi falusi modell működik, tehát az, hogy az apa megtanítja a fiait zenélni, és úgy fognak zenélni, hogy ő szeretné, és ezért lesz ennyire összerakva a zene. Nagy hatással van mindenkire ez a módszer, amerre járok. Most az utóbbi időben tartottam előadásokat Erdélyben, a Hagyományok Háza hálózatban, Délvidéken, és mindenhol hát érdeklődve fogadják az emberek ezt a tanulási módszert, amit egyébként természetesen nem én találtam ki, hanem én csak ezt alkalmazom a régi időknek a módszerét. Szeretném, hogyha minél több emberhez eljutna, és most egy új kezdeményezésem szeptembertől, hogy a Fonó Budai Zeneházban indítom be hétfőnként a népzenetanítást ezzel az ördöngős módszerrel, az ördöngős népzenetanoda módszerével,
tehát ugyanúgy a gyerekek először gardonozni tanulnak az első évben, ezzel melegednek be a muzsikásba, és utána pedig 2-3 év csellózás, bőgőzés következik, és utána lépünk tovább.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek című adása a végéhez közeledik. Mai műsorunkban Horsa István, Halmos Béla vándordíjas népzenész, a Pikó és Bandája és a Horsa Banda alapítója, az Ördöngős Népzenetanoda megálmodója mesélt nekünk, zenei pályafutásáról, kalandokkal teli gyűjtő útjairól és az általa alkalmazott pedagógiai módszerekről. Zenei összeállításunkban a Horsa Banda 2024-ben megjelent Széki Muzsika című lemezének felvételeiből válogattunk. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Éri Márton. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A gyerekek 8%-a veszélyeztetett helyzetben van itthon. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna. Délután keleten is eláll az eső. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Csak nem minden 10. gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 25 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köcsei találkozót. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Magyar cég veszi át a Nestlé diósgyőri üzemét. A korábbi tulajdonos, a svájci központú multinacionális vállalat a nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó 220 embert foglalkoztató egységét. A döntést a kereslet visszaesésével indokolta. Az új tulajdonos a Vimpex vállalat, mely januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább 1/3-át tovább foglalkoztatja. Robbanó testet találtak Szolnokon a belvárosi Tiszahídnál. A vélhetően II. Világháború szerkezethez riasztották a Magyar Honvédség tűzszerészeit. A területet a szakemberek kiérkezéséig a rendőrség őrzi. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban a Vigadó téren lévő vízmércénél. Egész hétvégén várja az érdeklődőket az ország legnagyobb iparművészeti fesztiválja, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A programon több száz alkotó mutatkozik be, bepillantást engedve a porcelán, kerámia, üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezésbe, valamint az illusztrációk világába. A workshopok, mesterségbemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések mellett gyerekprogramokkal is készültek a szervezők. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, az Alföldön viszont még elszórtan esik az eső. Délután már keleten is számíthatunk napsütésre. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a mestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Dankó Extra mai adásában. Mai műsorunk főszereplője a Magyar Nóta egyik legendás alakja, a híres nótás kapitány Fráter Lóránt. Egy különleges életút elevenedik meg előttünk, katonatiszt, hegedűművész, bohém művészlélek és meg annyi örökzöld magyar nóta szerzője. Olyan ember volt, aki a muzsikát nem csak írta és játszotta, hanem élte is. Tartsanak velünk, szeretettel invitáljuk Önöket ebben a szűk egy órában műsorvezető társammal,
4: Sárközi Lajossal. Fráter Lóránt neve ma is fogalom a magyar nóta világában. Érsemjénben született 1872. június 17-én, és már kisgyermek korában megmutatkozott kivételes zenei tehetsége. Egy régi történet szerint a lugosi főgimnázium majálisán az iskola igazgatója figyelt fel a kisdiák csodálatos hangjára. A fiú azonban nem csak elénekelte az ismert nótát, hanem saját dallamot is kitalált hozzá. Amikor az igazgató szóvá tette, hogy más a dallam, a kisfiú egyszerűen így válaszolt: csak megpróbáltam új zenét csinálni rá. Ez a kisdiák volt Fráter Lóránt.
3: Talán már ebből a történetből is sejthető, hogy nem mindennapi emberré vált belőle. Már gyermekkorában hegedülni tanult, később Debrecenben folytatta tanulmányait, miközben a zenedében is képezte magát. Szülei katonai pályára szánták, ő azonban sokkal inkább a muzsika világában érezte otthon magát, mégis elvégezte a Ludovika Akadémiát, és tisztként szolgált különböző városokban.
4: A katonai fegyelem és Fráter bohém természete azonban nehezen férnek egymás mellett. A szolgálat helyett sokszor inkább hegedűt ragadott, nótázott a legénységgel, vagy éppen hajnalig muzsikált jókedvű társaságban. De talán éppen ez a szabad élet tette őt olyan szerethetővé és olyan különlegessé, hogy dalai ma is élnek közöttünk.
3: Fráter Lóránt szerzeményei sorra megtalálhatóak itt a Dankó Rádióban. Minden adásunkban fellelhető egy darab. Most azonban nézzük, hogy mely dalait játsszuk le az első dalcsokorban. Lajos, akkor tiéd a választás lehetősége. Kérlek, hogy meríts ebből a halmazból.
4: Hát mindegyik gyönyörű nóta és csárdás, de nekem egyébként az egyik kedvenc nótám a Hívlak akkor is, ha nem jössz, és ha jól látom, itt maga a szerző, az előadó, méghozzá egy archív felvételről. És akkor csárdásnak meg legyen az egyik nagyon híres, szinte már sláger, az Ott, ahol a Maros vize, Győri Szabó József előadásában, és kísér a nagyszerű Járóka Sándor és zenekara.
3: Hallgassuk meg együtt!
5: Akkor is, ha nem jön.

0: továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. Fráter Lórándról beszélgetünk ma, az ő emlékét idézzük, aki már ismert előadó volt, amikor megszületett első igazán népszerű nótája. Egy újságban találkozott Czóbel Minka Szászál Gyertya című versével, amely annyira megérintette, hogy szinte azonnal dallamot komponált hozzá. Saját bevallása szerint első próbálkozásra megszületett a zene.
1: Ez a különleges adottság végig kísérte egész pályáját. Sokszor egy vers, egy hangulat, egy pillanatnyi élmény elég volt ahhoz, hogy megszülessen egy új nóta. Erdély városai különösen fontosak voltak számára. Szamosújváron például, ahová büntetésből helyezték át, több híres nótája is született.
0: Az egyik legismertebb történet szerint egy tavaszi délutánon a főtéren sétált, amikor egy nyitott ablakból egy könyv esett elé. Ahogy felvette, észrevette, hogy Szabolcska Mihály verses kötete az. Lapozgatni kezdte, és megakadt a szeme egy versen. Tele van a város akácfa virággal.
1: A vers azonnal megfogta. Bement a szemközti cukrászdába, lemásolta a sorokat, majd visszaadta a könyvet a kislánynak, akinek az ablakából kiesett a könyv. Mire hazaért, már a dallam is megszületett. Este pedig barátai körében elhangzott az új nóta, és ezzel újabb örökzölddel gazdagodott a magyar nóta kincstára.
0: Milyen csodálatos, hogy egy véletlen pillanatból ilyen maradandó érték születhetett. Fráter Lórend egész életében nyitott szemmel és nyitott szívvel járt a világban, és mindenből zenét tudott teremteni. Hát azt hiszem, hogy most nem jöhet más, mint a Tele van a város akácfa virággal című nóta, illetve az előbb említett Szászál Gyertyát című hallgató. Zentai Annát halljuk már is Déki Lakatos Sándor és zenekarának kíséretével, majd a Szászál Gyertyát című nóta László Imre előadásában csendül fel itt a Dankó Rádióban.

0: Páter Loránd katonatiszként is egészen különleges jelenség volt. Felettesei gyakran bosszankodtak miatta, mert nem volt a klasszikus értelemben vett szigorú katona. Ő inkább muzsikált, nótázott, táncra perdült, és pillanatok alatt jó kedvet teremtett maga körül.
1: Az egyik legismertebb anekdota egy nagykárói hadgyakorlathoz kötődik. Fráter századosnak két napig egy kis falut kellett volna védenie az elképzelt ellenségtől. Ő azonban már az első este halálosan unatkozott, ezért egyszerűen belovagolt Nagykárolyba a barátaihoz vacsorázni.
0: És ekkor történt a baj. Megjelent a hadgyakorlat főparancsnoka, Bolla tábornok. Fráter tisztelgett, a tábornok pedig szigorúan megkérdezte, hogyan került ide idő előtt. A válasz helyett csend következett, majd megszületett az ítélet, 30 nap szabadság megvonás.
1: A vacsora után azonban megszólalt a cigányzene. A hegedű hamarosan Fráter kezébe került, és elkezdett muzsikálni. Egyik nóta követte a másikat, a tábornok hangulata pedig egyre jobb lett. Minden dal után csökkent a büntetés. Töröljön le két napot, töröljön le hármat!
0: Hajnalban Fráter megkérdezte a segédtisztet, mennyi maradt a büntetésből. 60 napot törölt a tábornok. Hangzott a válasz. Fráter erre vigyázba vágta magát, és így szólt. Alázatosan jelentem, a következő büntetést is lemuzsikáltam.
1: Ez a történet tökéletesen megmutatja Fráter Loránd lényét. Ahol ő megjelent, ott mindig muzsika, derű és élet volt.
0: Most pedig hallgassuk meg Cselényi József előadásában az Őszi Rózsa, Fehér Rózsa című magyar nótát Toki Horváth Gyula zenekara kíséretében. Ezután pedig Fráter Loránd szerzeményeket játszik Sovánka Nándor és zenekara.

0: továbbra is Fráter Lórándra, a nótás kapitányra emlékezünk, aki nem csak kiváló nótaszerző volt, hanem rendkívül szerethető, közvetlen ember is. Barátai szerint bárhol megjelent, pillanatok alatt otthonossá tette a légkört. Nem számított rang vagy társadalmi helyzet, mindenkihez volt egy kedves szava vagy egy nótája.
1: Sok visszaemlékezés említi, hogy a katonai életben nem feltétlenül volt mintatiszt, de társaságban utánozhatatlan ember volt. Hegedült, énekelt, mesélt, és ha úgy hozta a kedve, még táncra is perdült. Talán ezért is szerette őt annyira a közönség. Nem csak művész láttak benne, hanem egy igazi, szívből élő embert.
0: A nótái mögött is mindig ott volt az emberi érzés, a szerelem, a honvágy, az öröm, a bánat, vagy a mulatás. Ezek a dalok nem csupán dallamok voltak, hanem életképek, hangulatok, és persze emlékek.
1: És hát mennyire fontos, hogy ezek a nóták ma is élnek. Egy-egy dallam hallatán ma is felidéződik egy régi bál, cigányzenés este, vagy éppen egy családi összejövetel. Fráter Lóránd muzsikája generációkat köt össze.
0: És ha már generációkat köt össze egy-egy Fráter Lóránd nóta, ezt én igazolhatom ugyanis. Az én nagypapám egyik legkedvesebb nótája a Mit susog a fehér akác című hallgató, amit ő énekelt el nekem először. Emlékszem, ott ült a kis ágyán a szobájában, és megkérdezte, hogy na és Beuskám, ezt a nótát ismered-e? Hát persze, akkor még alig ismertem. Tizenéves voltam, de valahogy addigra jutottunk el oda, hogy úgy énekeljen nekem, mert ugye nem volt egy ilyen nagy nótás kedvű, úgy, tehát hogy szerette a nótákat, de nem énekelt igazából otthon. És elénekelte nekem ezt a nótát, emlékszem, itt tartotta hozzá az ujját is.
1: Mulatott.
0: Mulatott tulajdonképpen, pedig egy végtelenül szomorú nóta ez. Úgyhogy
1: mély érzések vannak benne, az biztos.
0: Az biztos, úgyhogy akkor most a nagypapám emlékére vali eljátsszuk ezt a nótát.
1: Muzsikáljuk el, én nagy örömmel, egyébként én is nagyon szeretem ezt a nótát.
0: Mit susog a fehér akác, hervadozó virága, szól itt a Dankó Rádióban.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix
1: és Sárközi Lajos hallhatják.
0: 1928-ban Fráter Lóránt nagyútra indult. Kőszegi Teréz operaénekesnővel amerikai hangversenykörútra hívták. Óriási esemény volt ez akkoriban, hiszen a magyar művészek ritkán jutottak el ilyen távoli világba.
1: New York nyüzsgése azonban idegen volt számára. A feljegyzések szerint a hatalmas tömeg és a város lüktetése annyira nyomasztotta, hogy napokig alig mozdult ki a szállodai szobájából. De amikor színpadra lépett, minden bizonytalanság eltűnt.
0: A koncerttermek zsúfolásig megteltek, öles plakátok hirdették fellépéseiket, és a közönség szűnni nem akaró tapssal ünnepelte őket. A magyar nóta Amerikában is utat talált a szívekhez.
1: Hazatérése után Fráter cikksorozatban számolt be amerikai élményeiről. Nem csak muzsikusként, hanem érzékeny megfigyelőként is érdekes képet festett az akkori világról.
0: És milyen szép gondolat, hogy koncertjeinek bevételéből szülőföldjén, Érsemjénben Kazinczy Ferenc tiszteletére szobrot állíttatott. Ez is mutatja, mennyire fontos volt számára a magyar kultúra szolgálata. Lajos, most ismét rajtad a világ szeme, egy újabb Fráter Lóránt zenei csokrot kéne összeállítsunk. Várom, hogy mely dalok hangozzanak el itt a Dankó Rádióban.
1: Jól láttam, a kedves barátom Lisztes Jenő, cimbalom művész itt a Dankó Rádióban elmuzsikált egy Fráter szerzeményt, mégpedig a Túri Balog Marcsát, ami egy gyönyörű nóta. Szerintem ezt mindenképp hallgassuk meg. És akkor Szentendrei Klára is énekeljen nekünk egyet. És valahogy úgy indul a nóta, hogy ugye most már másnak mondod.
0: Hallgassuk meg.

for goodness.

0: Amikor úgy érezte, hogy a katonai szolgálat már nem fér össze szabad természetével, Fráter Loránd századosként nyugdíjaztatta magát. Ettől kezdve minden idejét a muzsikának szentelte.
1: Hangversenyei hatalmas sikert arattak szerte az országban. A közönség rajongott érte, hiszen nem csak nótát énekelt vagy hegedült, hanem lelket adott a daloknak.
0: 1930. márciusában Debrecenben nagyszabású ünnepi műsorra készültek, amelyre Fráter Lorándot is meghívták. Nagy örömmel készült a fellépésre, ám a sors közbeszólt. Egy hirtelen fellépő fertőző mandulagyulladás következtében március 12-én elhunyt.
1: Mindössze 3 nappal az ünnepi szereplés előtt távozott Érsemjénben, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Halála után is legendák, történetek és nóták őrizték emlékét.
0: És talán ez a legnagyobb örökség, hogy a dalai ma is megszólalnak, és amikor felcsendül egy fráternóta, akkor ő maga is egy kicsit újra közöttünk van.
1: Most ismét zenéljünk egy kicsit. Lajos, van-e kedved muzsikálni egyedül a mai műsorban? Én úgy tudom, hogy van egy nóta, ami közel áll a szívedhez.
0: Nagyon szívesen elmuzsikálom, és ezt hozzá kell tennem, hogy a Fráter Lorándról készült film egyébként, ami egy nagyon régi film, és én gyerekkoromban, így öreg gyerekként ezt rengeteget néztem, és ott hangzik el ez a nóta, az A templomba vasárnap sem mentem, gyönyörű magyar nóta, ezt én nagyon szívesen elmuzsikálnám.
1: Hallgassuk meg!

0: Kedves hallgatóink, a mai Dankó Extra című adásunkban Fráter Lóránd életét idéztük fel. Egy emberét, aki egyszerre volt katona és művész, bohém társasági ember és érzékeny alkotó.
1: A történetei mosolyt csalnak az arcunkra, a nótái pedig ma is megérintenek bennünket. Kevés olyan művész volt, aki ennyire természetesen tudta összekapcsolni az élet örömét a muzsikával.
0: És talán ez Fráter Lóránd titka, hogy nem szerepet játszott, hanem mindig önmagát adta. A dalai ezért maradtak időtállók, és ezért szeretjük őket ma is.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a zenés időutazásban. Hallgassanak továbbra is bennünket itt, a Dankó Rádióban, ahol a magyar nóta, az operett és a cigányzene legszebb dallamai szólnak.
0: Kedves hallgatóink, búcsúzunk önöktől már, a munkatársaink D. Szabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában, a Dankó Extrában. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban. 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Nincs szennyeződés az Iváncsai kutakban. Délután keleten is eláll az eső. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője, Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. A túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban. Egész hétvégén várja az érdeklődőket az ország legnagyobb iparművészeti fesztiválja a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A programon több száz alkotó mutatkozik be, a mesterségbemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések mellett gyerekprogramokkal is készült a szervező Kultárt Egyesület. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, majd délután keleten is eláll az eső és felszakadozik a felhőzet. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Én Istennel sakkozom. Az Isten pedig érdekes partner, mert amikor már úgy érzi az ember, hogy nyerésre áll, mindig tud új figurát teremteni a sakktáblára. Popper Péter pszichológus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 12-én szombaton is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is 3 sós perecről szól a dal, majd a fagyos térről. Várnai Adrienn és Kolostyák Gyula nóta 2-sét követően Jákóverát halljuk. Kellemes időtöltést!

Szigeti Eszter, Nagy Noémi, Németh Marika és Gál Gabriella rádió felvételeivel folytatjuk műsorunkat. Elsőként Rácz Zsigmond és Skodai László szerzeménye szól, az Én ajkamról már ellopták a nótát címmel. Aztán a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága című andalgót követően a Fogadásom tiltja szeretni és a Hajátok cigányok című csárdást halljuk. Nótára fel, kedves Dankó család!

Ki látott már télen fecskét? Kérdezi a soron következő dalösszállítás vége felé Mészáros András. E tradicionális dalt ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, de még előtte a Budapesti Operett Színház művésze Bojtos Luca előadja a Kukorica Csalán című csárdást. És két hallgatóval indul a dalcsokor. Elsőként Esz Nagy Endre és Dóri József szerzeményét halljuk, Azt mondják, hogy szerencsém van címmel, majd Álnyos Laci tollából elhangzik az Elkerülsz, mert szegény vagyok című dal. Hallgassuk Gáspár Anit, Karcagi Nagy Zoltánt, Bojtos Lucát és Mészáros Andrást, legvégül Jónás Géza zenekara muzsikáját.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nótam itt a Dankó Rádióban. Az Anyám, anyám, édesanyám, mondd meg kérlek című magyar nótát, Serli Lajos és Jeszenszky Danó közös szerzeményét még pályafutásom legelején tanultam meg, és azóta is repertoáron tartom, mint ahogyan Lugosi Kati, aki 2025. decemberében itt a Dankó Rádió stúdiójában énekelt el egyik élőadásunk alkalmával. Majd Laki Péter is dalra fakad, illetve Szóka Júlia felvételével zárjuk a csokrot, a Sárgát virágzik a repce, és a Most kezdődik a tánc című csárdással. Elsőként Szilágyi Sándor énekel, Lakatos Miklós és zenekarának kíséretében már is felcsendül a Letagadok minden könnyet című hallgató. Fogadják sok szeretettel!

Bár szeptemberre lassan-lassan magunk mögött hagyjuk a nagy nyári lakodalmak időszakát, azért az ősz sem maradhat menyasszony és vőlegény nélkül. A legtöbb esküvőt igen a melegebb hónapokra időzítik, a nyár hosszú nappalai, a virágzó kertek, a szabadtéri mulatságok mind-mind kedveznek a lakziknak. De aki ősszel mondja ki a boldogító igent, annak egészen másfajta szépség jut osztály részül. Az őszi lakodalomnak is van valami meghitt varázsa. A természet lassan arra.

Csuk is ki az utcán kapuját, mert ki tudja, talán tényleg ott mulatnak a szomszédban. Lakodalom van a mi utcánkban, szól a dal itt a Dankó Rádióban, Bojtor Imrét halljuk, aztán az Ördög bojta vonóba című csárdást Domoszlai Sándor adja elő.

azt a kokost. Rendek volt a vonóra, attól tízes hanóta, járjuk rózsám egy csoda vonóra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre, hogy ha

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Két gyöngye volt a falunak, hideg szél fúj, édesanyám, és egy-két csók, cserebere csók. Ezt a négy népszerű magyar nótát a következő percekben Kós János, Szalai László, Vadász Zsolt és Lovas Lajos előadásában halljuk.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Észak-Magyarországon ír a legtöbb veszélyeztetett gyermek. Kerékpárosokat gázoltak el Békésben, elfogták az elkövetőt. Délután keleten is eláll az eső. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légi csapást. Zaporizzse megyében és Nyipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Dróntámadás ért egy kőolaj vezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. Az iraki miniszterelnök közölte, hogy felmentette a támadásban érintett Iránnal határos tartomány vezetőjét, miután a térségben megerősödtek az Iránt támogató milíciák. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban, 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, 4 másik pedig lecsúszott a sinekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak. Itthon 2 kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. A sofőr nem hívott segítséget és megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították és délelőtt elfogták a férfit. A beol.hu úgy tudja, hogy egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő vesztette életét a Békés és Murany között történt balesetben. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, az Alföldön viszont még elszórtan esik az eső. Délután már keleten is számíthatunk napsütésre. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
4: Szőlősi Emese és Gáti Pálnóta kettősével indul adásunk második része. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is a Vásárhelyi Híres Promenádon, és a Nem forog a dorozsmai szélmalom című csárdást halljuk. Szőlősi Emese és Gáti Pál után Tarnai Kis László énekel. Nótára fel, kedves Dankó család!

Szebben ragyog a két szemed, indul így a soron következő nóta egy ismeretlen szerző tollából. Előadja Lente Lajos, Jeremiás Béla zenekarával. Majd a Csendesen csak Csendesen című andalgót Csík József nyújtja át önöknek. Majd egy igazán vérpestítő cigánycsárdás Simon Boglárka és Jenei Gábor jóvoltából hangzik el itt a Magyar Zene Rádiójában. A Hejdeládé Deládé című dalról van szó, és ezt követően a Befordultam a konyhára című melódiát Nyári Zoltán nyújtja át a Dankó család minden egyes tagjának. Hallgassuk meg együtt!

És most itt a Dankó Rádióban sort kerítünk arra, hogy meghallgassuk Rácz László szerzeményét, egy címbalom fantáziát. Johann János és zenekara játszik.

Farkas Rozika Csóka Gyulával és a zenekarával énekli a következő percekben az Édesanyám lánya vagyok és a Bazsamári libája című csárdást. A Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekest halljuk, tehát Farkas Rozika nótázik.

soron következő dalcsokor a Virágzott az Aranyerdő című hallgatóval indul, Fényes György énekel, majd egy harmatos Kicsi tulipánról, Boros Jolándalól, és végül Melis György, a legendás operaénekes zárja az összeállítást a Sejhaj Diridongó című csárdással. És Noé nevét talán mindenki ismeri a Bibliából. Ő volt az, aki az özönvíz idején bárkát épített, megmentette a családját és az állatokat, majd amikor elvonult az ár, új életet kezdhetett. De van egy másik kedvesen tréfás epizód is Noé történetében. A Biblia szerint Noé szőlőt ültetett, majd a termésből bort készített, és bizony a bor nála sem maradt pusztán dísznek a hordóban. A mi magyar nótánk pedig ezt a történetet fordítja át jókedvű magyaros humorba. Isten megszólítja Noét, kóstoljuk meg, hogy a bogyó jó-é. Aztán megkóstolják az új bort, később pedig az óbort is. Noé pedig egyre lelkesebben kortyolgat, míg nem a végén már, ahogy a nóta is mondja, három Istent kezd látni. De persze ezt ne vegyük szó szerint, hiszen ez már a nóta tréfája. Egy azonban biztos, ahol szőlő van, ott előbb-utóbb bor is teremhet, ahol pedig jó bor kerül az asztalra, ott bizony a magyar nóta sem maradhat el. Dócs Péter pedig segít nekünk abban, hogy igazán jól érezzük magunkat, na de csak Fényes György és Boros Jolán után.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzen.

Duka Elemér Gordonk a játékában gyönyörködhetünk a következő percekben. Egy tradicionális népdalainkból összefűzött csokrot hallunk, kísér Bangó János zenekara.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Még ugyan nem kell elköszönjünk egymástól, de a vége már című csárdást halljuk már is. Szász Kati és Gáti Pál énekel, majd Dóri József a leszakadt pincelakatról mesél itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: maximálom, de sárasz te az én gonyhában.
1: Alig, hogy köszöntöttük egymást a déli harangszó után pár perccel, hamarosan elérkezik a búcsú ideje is, de még azért akad időnk arra, hogy lejátsszuk önöknek Koltai László előadásában a Fürdik a holdvilág az ég tengerében című nótát. Majd Mozsár Imre előadásában felcsendül a Repülj-repülj hétpettyes Katica Bogárka című melódia, végül pedig Karcagi János énekli a Csicsak rózsám hallott című csárdást.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Bicskei Géza cimbalom játéka szól. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy holnap is találkozunk 11 órától a Dankó Extrában, majd a déli harangszó és a híreket követően jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban találkozhatunk. További kellemes szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket a Magyar Zene Rádióját, 2-5-ig szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezünk, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám. A hírek után Gál Zoltán köszönti majd önöket, 5 órától pedig Popovics Lászlót hallhatják. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt az amerikai elnök. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzététételt a köcsei találkozó napjára. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze a teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitel vizsgálat hatására. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drón semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légi csapást. Zaporizsia megyében és Nyipróban pedig kohászati és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hova tartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Tűz ütött ki Chilében egy bentlakásos idős otthonban. Az épületben tartózkodó 26 emberből 10-et sikerült kimenekíteni, a többiek életüket vesztették. A tragédia okát vizsgálják. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten maradhat felhősebb az ég. Eső, zápor csupán az északi tájakon fordulhat elő. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. A hőmérséklet éjszaka általában 8-13, napközben 20 és 25 fok között alakul majd.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánság műsorban. Jeles napot ünneplünk ma, hiszen Mária nap van. Sok-sok kedves hölgyet fogunk felköszönteni, rokonaik, barátaik jóvoltából. A szerkesztő Nemes Neki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. A Máriák mellett nem feledkezünk meg azokról sem, akik szeptember 12-én születtek, Isten éltesse őket. Kerezsiné Marika névnapja alkalmából kérte egyik legkedvesebb nótáját Ceglédről. Hajnal Nikolett, Tatifjep Kállai kisernő zenekara kíséri, megáradt a patak.

Szeretettel köszöntjük a Vágfarkasdon élő Iványi Máriát, vagy ahogy a faluban mindenki ismeri és szereti, Mariska nénit. Nyugalmazott óvónőként generációkat nevelt fel szeretetben, türelemben, és ez a gondoskodó szeretet a mai napig ott él a szívében. Ő az a csodálatos ember, akihez bárki fordulhat. Mindenkit meghallgat, jó szót ad és segít, ahol tud. Névnapja és közelgő 83. születésnapja alkalmából küldik a köszöntést a Baláta utca szépkorú lakói. Kívánunk Mariskának jó egészséget, boldogságot és még nagyon sok szeretetben eltöltött évet. Isten éltesse sokáig. Kucik mama polgárról írt, minden Mária nevű ismerősének Tisza Gyula házán, Újtikoson, polgáron, Debrecenben és a Szellő Rózsa otthonban kíván boldog névnapot szíve minden szeretetével. Születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük Karcagon Kálmán Andrásnét, kívánunk erőt, jó egészséget és még sok boldog évet. Szeretettel küldi a dalt nővére Esztike és lányai Edit és Anikó. Nógrádi Tóth István énekel, szeressük egymás gyerekek!

Székely Lajosnak Nyíra Csádra felesége kérte kedvenc nótáját. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, beterelték a ménest a karámba.

0: mamám, gyönge szíve ne fájjon.
1: És most hallgassunk meg egy kedves üzenetet a rögzítőről.
2: Ónodon Szabóné Rácsuk Marika kislányomat szeretném szeretettel köszönteni névi születésnapján, édesanyja. És sok-sok hálával köszönöm meg azt a sok segítséget, amit kapok tőle betegségem alatt. Isten áldja meg érte. Köszönti férje és két fia, Gábor és Zoltán párjukkal, és két gyönyörű unokája, Bendike és Fannika. Továbbá szeretettel köszönti testvére családjával, ők is kívánnak hosszú boldog egészségbe eltöltött éveket.
1: Szombathelyen Fábiánné Modli Máriának kíván nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet családja körében, sok szeretettel Lukácsné Lívia Vasvárról. Egyben minden Mária nevű ismerősének boldog névnapot kíván. Monoron Szőnyi Marikának és Vésztőn Bodor Istvánnénak minden jót kíván, és nagy szeretettel emlékezik Nagy Antalnéra, Manci és családja, Gyulai Erzsébetet Szalai Antal zenekara kíséri. Szívemből kívánok boldog névnapot!

60-ban Merkelné Marikának, Pálné Marikának és valamennyi Marika ismerősömnek boldog névnapot kívánok, szeretettel üzeni Ilike. Tápióságon édesanyámnak, Samu Istvánné Marikának, húgomnak, Samu Máriának, Nagykátán Stóc Istvánné Marika néninek és Szigeti Fercsi rajongóinak, Pap Marikának, Mészáros Marcsinak és Zoboki Marikának minden jót kíván Varróné Samu Erika. Fodor Sándorné Marika névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a dalt és küldi minden Mária nevű ismerősének és a hallgatóknak szeretettel. Szigeti Fercsi nóta csokrot énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, Szagos a Rozmaring.

Forhajasné Hranec Margitot sok szeretettel köszönti születésnapja alkalmából keresztanyú Évi, illetve Józsi, Takács Török Sándornak 72. Kisariné Török Máriának 73. Takács Juditnak és párjának Nagy Sándornak 48. születésnapjuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a családi összejöveteleken résztvevők nevében. Sok szeretettel, Adél. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Futó Sándor feleségének, Marikának névnapja alkalmából kérte sok szeretettel a következő dalt Szolnokról. Kalina Enikőt, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

kiváló barátjukra, dr. Kádár Aurérra, a drága édesapára, társra, szakemberre, akit egy éve veszítettek el, 90. születésnapi alkalmából emlékezik a barátok nevében Fehérvári János és családja. Egri Józsefet Bangó János zenekara kíséri, Fergeteg dúlt, vihartombolt.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a csodálatos dalszerzőről, Hajdú Júliáról emlékezünk meg, 101 éve született. Most egy különösen szép dallamot mutatunk önöknek, Csak a szépre emlékezem, melynek már a címe is egy vallomás. Egy olyan dal, amely arra emlékeztet bennünket, hogy az életből talán nem is az a legfontosabb, ami elmúlt, hanem az, amit szép emlékként magunkkal viszünk. Hajdú Júlia kivételes érzékenységgel komponált dallamokat az érzésekről, a szerelemről, a múló időről és az emlékezésről. Művei a színpadon, a rádióban és a televízióban is széles közönséghez jutottak el. Ez az időtálló dal egyszerű, őszinte gondolatot fogalmaz meg, amelyhez mindannyian tudunk kapcsolódni. Most egy régi rádiófelvétel következik 1961-ből. A zenét a Magyar Rádió tánczenekara játsza Zsoldos Imre vezényletével, a szövegíró Halász Rudolf. Putnoki Gábor énekel, Csak a szépre emlékezem.

Pozsonyi Istvánnak lánya Marica küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát Hajdú Szaboszlóra, Sánta Zsoltot Bangó János zenekara kíséri, Befogom a lovam. Befogom.

Tiszacsegéről Halászné Irénke Kalmár Magdától kért egy vidám nótát, Burakovács Andor zenekara kíséri, Zöld a petrezselyem.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni Szadán névnapjuk alkalmából Hatháziné Marikát, Bartókné Marikát, Baranyiné Marikát, a testvéremet Őrbottyámba, Töröknét sok szeretettel puszilom Bostonból, Teri. Még tartozom egy dallal.
2: Milyen kedves, hogy a tengerentúlról üzen, Forgács Gábor énekel. Még tartozom egy dallal.

Ozsvány Sándorné testvérének Jánosnak küldi a következő nótát, sok szeretettel Hévízre. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, azt mondják a leány, mint hamis.

Baranyi Zoltán Komáromból feleségének Marikának névnapja alkalmából kért egy szép nótát. Lovai László énekel, az a szép.

a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, aki

0: szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.
1: Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Éles Győző Salgótarjánból lányának, Máriának küldi szeretettel névnapja alkalmából a következő slágert, Pál Dénes énekel, Csini Baba.

Kompolton Pálma Vincénének boldog névnapot, jó egészséget kíván Klári néni Kápolnáról, Gáté Pált Terék József zenekara kíséri, Nem sír a Tomén a múltat.

Alján Dörögdön Nyögéri Lajosnénak küldi a dalt szeretettel Sümegről sógornője. Bence Ilonát a Stúdió 11 kíséri. Csak a nőkön nem fog az idő.

Műsorunk következő órájában is köszöntjük a Marikákat remek dallamokkal, például elhangzik majd a Szój-szój csalogány, a Sétahajó és a Mondjátok meg Máriának szeretem. A hírekig a Cimbalom Brothers játszik.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jelentősen nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Ingyenes koncertet ad ma este a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyermekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köcsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Gyerekeket is várnak ma a Budapesti Fesztivál zenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére a budapesti Hősök terére. Az esti hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvíftje is elhangzik. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztivál zenekar gyermekkórusa. Vezényel Fischer Iván, a részvételhez nem szükséges regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Eső, zápor csupán az északi tájakon lehet. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet éjszaka általában 8-13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, ez a Nagy Mária napi kívánságműsor. Egerben Kuzmán Jánosné Simon Marikának nagyon sok boldog névnapot, jó egészséget kíván Ica Bicskén, drága húgának, Szabó Andrásnénak, unokahúgának, Hullárné Marikának, fia barátnőjének, Marcsinak, menjének, Mihályi Györgynének szeretettel küldi a dalt, és kíván minden jót, Mihályiné Mányból. Németországban Torda Máriának, Békésen Pótorné Marikának, Szentendrén Elsik Marikának nagyon boldog névnapot, erőben, egészségben gazdag életet kíván Torda Sándor és Terike. Szécsi Pál következik, egy szál harangvirág.

Egy dalt szeretnék kérni drága feleségemnek, Szabóné Renátának, az alkalomból, hogy ma tölti be 70. évét. A Jóisten segítségével együtt tölthettünk immár 47 évet boldog házasságban. Kívánunk, ami többszörös otthon teremtünknek, egészséget, nyugalmat, további boldog életet. Férje Tibor, gyermekei Litti és Gergő, Fanni a menye, testvére Pamika, illetve unokája Nonó. Tolnai András, Németh Csicsó József zenekara kíséri, úgy néztem rád.

Martiné Marikának 60-ba szomszédasszonya kérte a következő dalt névnapi alkalmából. Kis Károlyt Lakatos György zenekara kíséri. Szólj, szólj, csalogány!

Somocsárdon Marikának és Somogyjádon Kovács Józsefnének hosszú boldog életet kíván Magdus Mernyéről, Kovács Lajost Balog Albert zenekara kíséri, Piros szegfű csokorba.

lesz majd az életünk somor. Szebben ragyog a két szeme, úgy érzem, mikor ajka édes csókot ad néked. Piros szegfő csokorba, páros lesz majd az élet.

0: fekvő csoportba, így lett páros az életünk somogyba. Megöleltem, nem várattam sokáig, ezer csókját visszaadtam hazáig. Piros fekvő csoportba, így lett páros az életünk somogyba.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kedves Dankorádió, tisztelettel köszöntök minden Dankorádió dolgozóját. Vasvárra Lukács Martinnak szeptember 12-én van az első szüli napja. Nagyon-nagyon boldog gyermekkort, és sok-sok szeretettel köszöntjük őt, Lili mama és baba néni, a dal, amit szeretnék küldeni, aludj édes kisfiam. Köszönettel.
3: Milyen gyönyörű alkalom az ünneplésre, első születésnap. Csuka Mónika énekel, aludj szépen kisfiam.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Martonné Böbe szeretné meghallgatni a következő nótát Pécsen. Máté Jolánt, Járóka Sándor zenekara kíséri, Száldogál a fecske.

Tápió Szelén lakatosné Marikának szíve minden szeretetével kíván boldog névnapot Burka József alattjából. Bíró Marikát köszönti nagy-nagy szeretettel névnapja alkalmából Takács Marika. Deméné Kovács Máriának, Lelc Máriának, Majoros Gábornénak, Németh Károlynénak, Spamberger Tamásnénak, Szendrei Máriának és Vas Istvánnénak névnapjuk alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Fényes György énekel ünnepi nótával.

szeme kék, tudod, Tímás az a régi, az a csuda szép, húzd csak még, úgy.

0: a légy az a csuda szép, hogy húzsak még, ó, mint még, egy életen át tartson ez az ünnepség.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Hajdú Júlia munkássága előtt tisztelgünk. A következő dallal a régi Budapest hangulatát, a könnyed nyári estéket és a táncdalok aranykorát idézzük fel. A dal címe Sét a hajó, amelyhez annyi romantikus emlék társulhat. Lassan ringatózó hajó, esti fények a vizen, zene és az érzés, hogy egy rövid időre magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapokat. Hajdú Júlia a magyar könnyűzene egyik rendkívül termékeny és sokoldalú komponistája volt. 1925. szeptember 8-án született, és hosszú alkotói pályája során számtalan táncdallal, slágerrel, filmzenével gazdagította a magyar zenei életet. Dallamai azért is maradtak emlékezetesek, mert könnyen énekelhetőek, fülbemászóak, miközben mindig megőriztek valamit a korszak eleganciájából és romantikájából. A Sétahajó szövegét Bradányi Iván írta, és most egy különleges régi felvételt hallhatunk, Hollós Ilona énekli még 1953-ból. A Magyar Rádió tánczenekarát Zsoldos Imre vezeti. Sétahajó.

Téglásan köszöntik nagyon sok szeretettel Lovas Jánost 71. és feleségét Lovasné Erzsikét 70. születésnapja alkalmából fiaik János, László, Attila, menyeik Andrea, Ágnes és Maresz, unokáik, dédunokáik és az egész család. Az Üres Banda játszik, Zöld Erdőben Demagos.

Minden Mária nevű ismerősüknek nagyon boldog névnapot kíván Vaszil Ilona, egyben emlékezik mindazokra, akik már nincsenek vele. Nővérére Máriára emlékezik, Terike Budapesten, Fejős Jenő énekel, kísér Németh Csicsó József zenekara, odafönn a Jóistennek.

Magyar Bánhegyesre drága feleségének, Máriának nagyon sok boldogságot kíván szerető férje. Nagy Berényben Cseke Lászlóné Marikának nagyon sok boldogságot kíván férje, lánya és fia. Egyben emlékeznek Major Istvánnéra, halálának évfordulója alkalmából. Kós János énekel, mondjátok meg Máriának.

Demcsák Tiborné lentiből kérte a következő nótát, és a dalt éneklő Újvári Marikának is nagyon boldog névnapot kívánunk. Nyári László zenekara kíséri, Édesanyám, nem tudok elaludni.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, László vagyok Szent Balázsról. 56. házassági évfordulónk alkalmából szeretnénk azt a nótát meghallgatni a feleségemmel, hogy van egy nap az életünkben. Köszönjük szépen!
2: Nagyon sok szeretettel kívánjuk Önöknek a legjobbakat. Gránát Zsuzsa és Bokor János énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Van egy nap az életünkben.

0: emlékszel még?
1: Van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk. Amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor megáll az élet, és a múltból feltör egyet.

Szőkéné Mónika édesanyjának küldik kisarba a következő nótát, Nádasdi Lászlót Johann János zenekara kíséri, túl a Tiszán van egy kis ház.

0: tudtalak szeretni.
1: Névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszönti sógornőit Szegeden, Kisteleken, Ózdon, és Egerben legjobb barátnőjét, kíván örömökben gazdag, hosszú életet, jó egészséget, Panni. Nyári Károly énekel, Love Story.

Hadd mondjak néhány marasztaló dalcímet műsorunk következő órájából. Áll a bál a nagykocsmában. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, és a három kislányul a padon. A hírekig Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Anyu, már úgy várom az új kincses kalendáriumot.
6: Én is kincsem, ezért már meg is rendeltem.
7: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Jelentős a szakember hiánya gyermekvédelemben. Nem találtak szennyezést az Iváncsai kutak vizében. Napos felhős idő várható elszórt záporokkal. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondozásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Krónikus a szakember hiánya a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia kitért a nevelőszülői hálózat anomáliáira. Az egyházak és néhány civil szervezet úgy kapta meg a nevelőszülői hálózat feladatát az államtól, hogy nem volt minőségbiztosítás, sem ellenőrzés. Kevés és gyakran nem megfelelő nevelőszülő van a rendszerben, amire egyenlőre nincs rálátásuk, tette hozzá. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök kijelentette, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságban leállították a szállítást. A több mint 1200 kilométer hosszú vezeték a hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik a csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Estig csak az északi tájakon fordulhat elő eső zápor, holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet, eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék, a hőmérséklet éjszaka 8-13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A
4: házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további üzeneteiket. Kövesdi Antalnak Balmazújvárosba párja kérte a következő nótát. Berkes Jánost Baranya István zenekara kíséri. Lenne déli bábos Hortobágyon.

Visontán Filó Istvánné Marikának nagyon boldog névnapot, jó egészséget, szeretetet, békességet kívánunk karácsonyról, üzeni Incike és Jóska. Somogyvári Máriát névnapján egy dallal köszönti Villányban Béla és Feri, boldog névnapot kívánnak. Kedves Marcsi, harangozó terének el, minden ember boldog akar lenni.

Belocki Imréné édesanyja kedves nótáját kérte Csongrádról, Máté Otiliát Burak Kovács Andor zenekara kíséri, árok, árok, de mély árok.

0: szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok. A Csanteleki Idősek Otthonába Morvainé Úrsit sok szeretettel köszöntöm Mária névnap alkalmából. Jó egészséget, sok örömet, boldogságot kíván volt szomszédasszonya, aki őt nagyon szereti, Marika. A dal, amit kérek, én nálam egy boldog óra Dóri Józsefről. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
2: Önnek is minden jót kívánunk, és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Dóri Józsefet Lakatos Vince zenekara kíséri. Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

Sopronban Ivanovicsné Klári mindig szeretettel hallgatja a következő nótát. Németh Marikától a Lakatos Sándor zenekara kíséri. Piros alma csüng az ágon.

apósának, Bogyai Istvánnak szerencsre küldi a következő nótát Mónika. Talabér Erzsébetet Suki András zenekara kíséri, áll a bál a nagykocsmában.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Hajdú Júlia feledhetetlen szerzeményeiből válogatunk, most Bakacsi Béla énekel, egy kis árnyas pályaudvaron.

drága testvérének Torma Marikának névnapja alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, egészséget és szerencsét kíván nővére, Jutka és családja. Nótacsokrot énekel Pándi Piroska, Kísér Jónás Géza zenekara, Kiskendőm négy sarka.

Nagy Józsefnek és Talpai Gizikének 56. házassági évfordulójuk alkalmából kíván sok boldog évet barátnője, Terike és családja Budapestről. Budai Beatrix és Egri József énekel, kísér Baranya István zenekara, az oltáron Fehér Liliom.

Milkovics Bálint Győrből kérte párjának a következő dalt, Karszagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, Az én rózsám, kedves rózsám. Az én...

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Udvarini Teri mama unokájának, Dórikának küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel Nagykőrösre. Szőlősi emesét Balázs Tamás zenekara kíséri. Szerelem, szerelem.

Vilasné Marikát Szentendrén köszönti nagyon sok szeretettel névnapján barátnője, és küldi a következő örökzöldet. Dobrádi Ákost halljuk, úgy koppan az eső.

Fagót Arianban Kocka Jánosnénak, Mária nap alkalmából nagyon jó egészséget, sok szeretetet kíván szerető nővére, Icó és húga Erzsébet. Jákó Verát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, járjunk mindig vígan dalolva.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt Gyankó Rádió, édesanyám emlékére, névnapjára, aki a 106. éve nyugszik a Mezőcsáti temetőben, emlékezik szeretettel leánya Marika és két unokája családjaikkal. Tarnai művész úr előadásában kérem, édesanyám drága szentem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Drága édesanyjára, Görcsi Jánosné Máriára, aki a zalabéri temetőben nyugszik, szíve minden szeretetével emlékezik lánya. Tarnai kis Lászlót Szalai Anta a zenekara kíséri, anyámról álmodtam.

Berki Károlyné Marikának Tihanyban minden jót kíván Tarcalból régi osztálytársa Feri. Mária nap alkalmából szeretnék jó egészséget kívánni kedves ismerősömnek, Veres Gáborné Marikának Budapesten a 13. kerületben, írta Mészárosné Ikula Judit Kispestről, Korda György énekel, gyöngéden ölej át.

Harsányi Tivadarnak Menyeküldi kedvenc nótáját Szentesre Zalatót Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Püspökladányban köszöntjük nagymamánkat, Tőkés Imrénét, Mária nap alkalmából. Isten áldásával kíván jó egészséget, hosszú, boldog életet, szerető családja, Ibolya, Mónika és László unokája. Rácsok Barnánénak, Onodon névnapja alkalmából jó egészséget, kitartást és még sok örömet kíván a családban lánya Marika, fia Barnus és családjuk, unokái Izabella és Adrien Gábor, Zolika, illetve a 3D unoka, Bendike, Fannika és Mirácska, Kovács Nóri énekel, névnap köszöntő.

Fazekasné Irénke húgának, Marikának kíván nagyon boldog névnapot Egerszalókon. 60 kis gyöngyének elkísér Szalai Antal zenekara, 3 kis lányul a padon.

Szomszédasszonyának, Bodóné Marikának nagyon boldog névnapot kíván János, és küldi a Marica grófnőből Tasziló dalát. Kovács Józsefet a budapesti Lehár zenekar kíséri. Hely cigány!

Kedves hallgatóink, eddig tartott a Nagy Mária napi kívánságműsor, remélem sokaknak szereztünk örömet, és valami azt súgja, hogy még holnapra is jut ezekből a jó kívánságokból. Számítok a figyelmükre, vasárnap is 2-kor. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A következő órában Popovics László várja önöket ismét egy kedves hallgatóval folytatott beszélgetéssel, és persze hallgatónk kedvenc nótáival. Legyen szép szombat estéjük, én Gázoltán vagyok, most Baranyai István zenekara játszik. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mama, hallottad? Már meg lehet rendelni a kincses kalendáriumot. Emlékszel, tavaly is mennyit olvasta az unokát?
4: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten a Hősök tere környékén a fesztivál zenekar koncertje miatt. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csak nem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működniük. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogy ha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyag árát kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézy Dávid. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadság telep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni délután és este a fővárosban, a Hősök tere környékén, a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egyes részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kisföld alattit javasolja a BKK. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka általában 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok a Dankó Rádió hallgatóinak! A következő közel egy órában egy kedves hallgatónk történeteit és kedvenc dalait hallhatják. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jelentkezni a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, valamint a dankoradio@mtva.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéshez adja meg üzenetrögzítőnkön, vagy e-mailben a nevét és a telefonszámát, és mondja el, hogy a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Ez az a kellemes akács illat, ugye, ami ottan érződött, mikor virágzik az akác, az borzasztó volt, és a méhek zümmögtek. Hát nekem azért voltak méhecskéjeim akkor. Hát 13 család méhecskéjeim volt. Én, hát, hogy gyerek voltam, szerettem őket nagyon.
0: Egy 77 esztendős úriemberhez látogatunk, Algyőre. Úgy hívják, hogy István. Az ő kedvencei jönnek mindjárt itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden tovább.

0: megházasodték.
1: Igen.
2: Üdvözlöm István, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot.
1: Becki István vagyok, üdvözlöm az igen.
2: Hogy tetszik lenni, milyen helyzet?
1: Hát tudja, úgy, is kell, úgy kezdem már, hogy mind a két hetes elmúlt.
2: Aha, értek mindent, abszolút. Mert tudja, mi tetszik és nagyon, hogy a háttérben ott a kakasok meg a tyúkok?
1: Persze, mert most van egy ítélet hirdetés alatt, egyrészt azt összelöktek csukva, mert jövő héten egyrészt elő lesz vágva tavalyiak. Az ideiek összelöktek csukva, aztán nem bírják egymásnak a légkörét, eddig külön-külön olva voltak. Azt mondtam nekik, megköszönhetek addig, mert most már csak egy ólat fogunk használni, nem kettőt.
2: Értem. És hány darabot vág le?
1: Hát múlt héten vágtam háromat, vágtunk, bocsánat, mert ugye nekem van segítségem, ilyen idősebb hölgy. Hát igaz, nem innen való Csongrád ugye, de jó barátok vagyunk minden. Hát itt a szomszédomnak, a Hentesnek az anyósa, az édesanyja, a Timikének, akit Hentes Bótos. És annak az anyukája Gyümidája hozzáigazta, mert a Timiék mennek ki fel a fiáik az Angliába. És akkor itt van egész 8 napig itt lesz, aztán 3 be van most megint tervezve, múltkor kim voltak Hollandiába, akkor levágtunk 3-at, és szép lassan elfogyasztom őket, mert az időseket, most vannak ezek a masszerokat vettem ebbe az évbe, ezek azért nem szeretném őket nagy testűek, tudja. És ez bemegy a tojóba, akkor addig fészkelődik a nagytás súlyába, mely 4 kilós egy tyúk már, és hogy elkezdenek tojni, és összetörje a tojást.
2: Értem.
1: Úgy érezzük így, hát lassan azt mondtam, hogy ilyen nagy fajtát nem veszek még egyszer, ezt az igazi magyar vöröset veszek, mert az a leges, hogy mondjam, a legjobb.
2: Igen.
1: Az egészségem és tudja már, nem az a...
2: ítélethirdetésen vannak, ahogy fogalmazott?
1: Igen. Persze, de tudja, nem olyan, hogy van köztük kijelölve nekem, aki az én szemem sem szereti, az ő szemem meg engemet nem szeret. Aha. Amikor bemék hozzá, ezt akkor mindig olyan csúnyán nézzen meg, úgy, mikor bemék, azt így a lábam szárat elkezdi kopácsolni a kőbe. Hogy nem adtam nekik addig önni, tudja.
2: Igen. És akkor ezek ki vannak szemelve?
1: Persze, itt azért vannak, hogy persze, ki van a szemében, és hétén még, hogy jön a Marika, a szomszédomnak az édesanyja, Csongrádról az itt lesz ugye a Trimiéknél, azok elvőnek, hogy elvőzők, itt a szomszédomban van, két háza arra.
2: Na hát mi nem a tyúkokat, meg a csirkéket, meg a kakasokat szemeljük ki, hanem a kedvenc magyar nótáit. István kedvencei jönnek tehát a következő közel egy órában itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk, én lassan öregszem. Ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A két hetes mi voltjából?
1: Igen.
0: És tényleg úgy érzi, hogy lassan öregszik, vagy én már lassan öregszem?
1: Hát öregszek. Hát ez tudja, ez lazikám, ez olyan, hogy az idő eljárt. És nem szégyen ez, csak hát akkor kellemetlen, hogy fájnak a lábaim. Hát ugye azok már régi dolgok voltak. Ugye én kórházba járok minden hónapban, most is még a szemmet e hónap 11-én inekciózzák, megint megkezdték.
0: Igen.
1: Inekciózzák. Hát az sok éjszakai vezetés tudja, ami volt.
0: Igen.
1: És ezt tönkretette a szemmeimet. A lábaim meg, hogy mikor meghagytak abban a 70-es években. Hát szóval az egészség, ez úgy mondjam, hogy sok gyógyszerre tartanak fent.
0: Értem. Tehát elkopnak a különböző alkatrészek. Így fogalmazzunk.
1: Igen, és az, ugye nem bír az ember már sokáig, nem bír sokáig toporogni. Nem bírok már, mint régen, hogy volt, sokat táncoltunk éjjel-nappal, meg lakodalmakba jártunk, hogy zenész voltam valamikor. Na, ez már elmúlt, tudja. Erről épülött mindenki mondani. És már csak olyat szeretök csinálni, amiben leülök, ilyen, mint zsemfőzés. Hát most is ugye pige zsemet főztem. Én főzögetek itten, kint vagyok mostan, a kis teraszon vagyok, nem bent a konyhába, nem ott, nem szagoskodok ott, itt csinálok kint mindent.
0: Igen.
1: Kint csinálok mindent.
0: Tehát tevékenykedni mindenképpen akar, csak már nem persze, mindent tud.
1: Nem, így van, nem mindent, vagy nem bírok. A baromfit csak azért tartom, tudja, mert itt a szép nagy kertem, nem betök bele már egy semmilyen beteményt, semmit. Meg tudok venni mindenfélt, itt a boltok, mindent meg tudok venni, minden gyümölcs.
0: Hát kezdve, ez is igen. Mutatja a dalválasztás jelentőségét, igen, vagy célját. Én lassan öregszem. Hallgassuk igen. Meg akkor, jó? István kedvencei jó. Között szólt át itt a Dankó Rádióban.

0: csárdásból.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk, messze van a kicsi falunk, azt kérte?
2: Igen.
1: Aha,
2: igen.
1: Akkor rossz dalt tettem be, mert én a messze van a Mi kis házunk című felvételt tettem be. Az milyen messze önnek van egyébként? Legyen inkább a másik, a messze van a kicsi falunk?
2: Amelyiket vezettem most már jó. Hát ez, ugye ez is majdnem egyformák, mert...
1: Uh-huh. És hol volt ez a kis ház egyébként, hogyha már...
2: Hát ez ugye Ötömösen volt kint, a szülőházam, ahol volt.
1: Uh-huh. Ez merre található ez a település?
2: Ez, hogy megyünk az Szegedről, megyünk az 55-ös út, ami a megye határnál elágazik két fele, egyik megy kelebbi a tompa, a másik négy út fele. Ebben a csücsökben volt jobb oldalt.
1: Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag a szerb határhoz közel, ugye?
2: Hát igen, közel volt, Szabadkaivat lehetett hallani, mikor ugye voltak ezek a berregtek a... Hát a szórakoztak ott a szervek.
1: Hát a 90-es évek délszláv háborújára gondol?
2: Fiatal voltam akkor még, igen, persze. Akkor régen volt ez, nem most volt ez. Hát igen. Csak ugye már az a birtokot, ugye, mert erdőtelepítésre tajta csinálva minden.
1: Meg hát gyakorlatilag abban az időben, bocsánat, hogy visszatérek egy picit erre, nem csak Szabadkáról lehetett hallani, hanem talán még Vukovár ostromát is lehetett találni, azt sincs légvonalból olyan messze.
2: Igen, minden.
1: Főleg mondjuk, hogyha csendes éjszaka volt.
2: Ez így van, pontosan, és az nagyon szép volt, mert én ugye akkor akartam abban az időben, mikor ott hallgattam ezeket, és a repülők ott jártak felettünk, mondták át Jugóba, meg ottan, hát ugye ott járkáltak a repülők. Azok a kis termető repülők voltak akkor, még abban a gyerekkori időben. És az nekem mindig bennem az akartam én vadászgép pilóta lenni, mikor katona voltam. Csak hát ugye ennek volt egy olyan oka, hogy minden egészség jó volt, felmiósultam Kecskeméten a repülősöknél két hétig, és hát ugye már egyen ugrottunk, már mindent csináltunk, csak ugye én nekem egy fogam hiányzott, mert abban az időben, ugye hetente egyszer jár csak arra az orvos kifelé hozzánk, a orvos, az így nem jó fogamat húzott ki.
1: Értem. És ennyi elég volt ahhoz, hogy
2: ennyi elég ez az volt. Álom. És 32 foga nem volt meg az embernek, az már nem is lehet. Másképp fiába feletemi egészségben.
1: Hát, álomként fogjuk fel azt, hogy szeretném meghallgatni a dalt a Dankó Rádióban, akkor ez most teljesülni fog, jó? Messze van a Mi kis házunk, ugye én választottam önnek a dalt, de megfelelő volt, úgyhogy hallgassuk, és István kérésére szól itt a Dankó Rádióban.

0: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, az Akácos út című felvételt fogjuk meghallgatni István kérésére. No, mire emlékezik, vagy mire emlékszik, amikor hát meghallja ezt a felvételt?
1: Szép időt, ugye, amikor ott előttünk, végigmentünk, állami erdő volt, és az Akácos volt az út, egészen az Ötvötös főúttól egész a mi lakásunkig Akácos volt, két oldalt Akács sor között el kellett elmenni. Hát ugye egész ott ment a hamarabb volt állunk arra gáz, ott vezették fel a gáz egészen Baltaszállásig, majd az iskolában bevezették, ugye hát abban az időben sokkal hamarabb volt, mint ötömösen a faluba bent.
0: Igen.
1: És én mindig azon járkáltam, ugye ott jártam iskolába, általános iskolába, és mindig azon mentem végig. Azt az a kellemes akác illat, ugye, ami ottan érződött, mikor virágzik az akác, az borzasztó volt, és a méhek zümmögtek. Hát nekem azért voltak méhecskéjeim akkor. Hát 13 család méhecskéjeim volt. Én, hát gyerek voltam, szerettem őket nagyon.
0: Tehát bárhova ment, legyen az mulatság, legyen az iskola,
1: bárhova,
0: legyen az munka,
1: bárhova,
0: mindig ezen az akácoson keresztül.
1: Mentünk, igen, a bárhova, akárhova mentünk, állandóan ezt bungoláztam, ezt danultam mindig hangosan, még mikor motorral mentem, akkor is volt, mikor rendőr lesz, én megállított, hogy ne danulok. Hát már mondom, hogy kedvem van. Nem ittam én. Alkohol. Szóval voltak ilyen, hát szép idők voltak, azok tudja.
0: Igen. Hát csak akkor idézzük fel ezeket a szép időket, jó?
1: Jó.
0: Jöjjön tehát az Akácos út István kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották István kedvenceivel. Mikor megy be legközelebb a tyúkokhoz ítélethirdetésre, és melyikre fog elsőként nézni? Van-e valami különös ismertető jele annak a tyúknak? Azon kívül, hogy csúnyán néz Istvánra.
1: Az, hogy olyan, mint egy boszorka.
0: Tényleg?
1: Igen. És hát úgy néz rám mindig, mindegy. Azt is szétállja a szárnyait mindenkinek, mert mondom, mint egy boszorka.
0: Aha, tehát azonnal felismerhető, ahogy belép.
1: Persze, az egész közékület is.
0: Hát akkor feladtuk rá most az utolsó keretet. Jól van, vigyázzon magára István, és beszélgessünk
1: köszönöm
0: majd még.
1: Köszönöm szépen, jó egészséget magának is.
0: Nagyon szépen egész, köszönöm önnek is, István.
1: Az egész tábornak, mindenkinek nagyon jó egészség, és nagyon jó műsor, Lacikám, ezt meg kell, hogy mondjam, mert én állam mindig ez szól a rádió, ez a Tankó Rádió szól.
0: Nagyon kedves, köszönjük szépen.
1: Itt is ugye van kint egy hangszóró, bent szól a rádió, bent van, ugye bent is van hangszóró, meg itt is a fürdőszobában van, mert az előszobában.
0: Hát mindenhol a Dankó Rádió
1: mindenhol
0: szól.
1: Mindenhol, mindenhol, tudja.
0: Ezt. Ne,

0: Ezt a szokását tartsa meg a jó Isten, hogy jó hosszú ideig. Köszönöm és szépen, vigyázzon magára István, minden jót, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, jó egészséget, viszont hallásra.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tutta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallott.

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 175. adása.

Van, hogy egy hangszerrel való találkozás egy egész életre meghatározza az ember zenei útját. Katonai Bátor számára ez a hangszer a tekerő volt, amellyel mindössze 5,5 éves korában találkozott először az Óbudai Népzenei Iskolában. Már ekkor annyira magával ragadta a hangszer hangja, hogy elhatározta, szeretne megtanulni játszani rajta. Azóta eltelt közel 2 évtized, a tekerő pedig nem csak hangszerré, hanem zenei identitásának egyik legfontosabb részévé vált. Ezen a hétvégén Patonai Bátor 2019-ben megjelent Magam útját járom című lemezéről válogatunk.

Patonai Bátor tanulmányai során fokozatosan mélyült el a magyar népzene világában. Kiemelten fontos számára a délalföldi, különösen a szentesi és a tiszaalpári tekerős játékmód, amelynek jellegzetes díszítéseit, ritmikai megoldásait hosszú időn keresztül tanulmányozta. A 2012-ben indult Fölszállott a páva című zenei tehetségkutató műsor országosan is ismertté tette, és ahogy ő fogalmaz, ekkor került fel a térképre. Egy évvel később már Washingtonban a Smithsonian Folklife Fesztiválon képviselhette a délalföld tekerős hagyományát.

Részleteket hallhattak Patonai Bátor Maga múltját járom című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntő Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgáriában. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. A határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira, közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogy ha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Kötsei polgári találkozó előtt újságíróknak. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hova tartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Tűz ütött ki, majd több robbanás történt egy fegyverraktárban Bulgária középső részén. A létesítményben főképp lőszereket tároltak. Sérültekről nem érkeztek hírek, az anyagi kár felmérése még tart. A bolgár belügyminiszter közölte, hogy nyomozás indult az ügyben, a szabotás lehetőségét is vizsgálják. Híreink végén az időjárásról. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka általában 8-13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Áldjon az ég, óvja a bajtól minden léptedet. Énekelte Sándor Judit és Szabó Miklós, Hajdú Mihály és Romhányi József Kádár Kata című operájából. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen műsorunkban olyan felejthetetlen művészek énekelnek, mint többek között Lehocki Éva, Kazal László vagy Sztankai István. De most itt Lehár Ferenc Paganini című operettjéből következik egy részlet Kis Diána előadásában, Szép álom száj a szívemre. Ezután pedig Huszka Jenő és Martos Ferenc Gülbaba című operettjének világába csöppenünk, ahol Dolhai Attila éppen mújkó nótáját énekli. Darumadár fenn az égen. Jó rádiózást kívánok!

0: túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A klezmer zenét a zsidó kultúra egyik legnagyobb kincsének tartom, amely az utóbbi években újra fénykorát éli. Ez az a zene, amely hidat képez a zsidó és nem zsidó emberek között, és amely reményeim szerint csökkenti Európa határait. Fogalmazott Jávori Ferenc Fegya, a világ első klezmer musicalje, a Mennyasszonytánc zeneszerzője. A darabot Indig Otto, Torockói Mennyasszony című színműve alapján Kálai István és Böhm György írta. A dalszövegek pedig Miklós Tibor nevéhez fűződnek. Ősbemutatóját a Budapesti Operett Színházban tartották Béres Attila rendezésében, és a különleges hangulatú zenés darab azóta is népszerű a hazai színpadokon. Most fogadják szeretettel ebből a musicalből a Nem baj, ha luttalpas című dalt Molnár Piroska, Medgyászki Ági, Papa Dimitriou Atina, Kovács Zsuzsa és Jantyik Csaba előadásában. Túl az Operencián.
1: Egy kocsmáros, nem kievi nagy herceg, másrészt mégis valaki.
2: A semminél egy fokkal több legfeljebb,
1: egy fok a

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ami rég volt, az szép volt, énekelte Vörös Edit és Pintér Tibor a Dracula című musicalből. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik a Ma önről álmodtam megint című dal Homonnai Zsolt, Kisbé Attila és Ninduk Hoanglong előadásában. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Hajdú Júlia életében különleges helyet foglalt el a jazz és a tánczene. Ahogy egyszer ő maga fogalmazott, nekem a jazz, a tánczene halálosan komoly dolog, hiszen ez a munkám. És valóban, egész életét a zene határozta meg. Hajdú Júlia számtalan népszerű táncdal zene szerzője volt. 1925. szeptember 8-án született Budapesten, tanárai pedig már korán felfigyeltek zenei tehetségére. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte, ahol Kodály Zoltántól népzenét, Ránki Győrtől pedig jazz hangszerelést tanult. 1948-ban szerzett tanári diplomát. Zongora kísérőként olyan kiváló művészekkel dolgozott együtt, mint Honti Hanna, Rutkai Éva, Kismanyi és Latabár Kálmán. Nagyon szerette a gyerekeket és a tanítást. 1955-től 1982-ig egykori iskolájában oktatott. Később a Vidám Színpadhoz szerződött, ahol kabari előadásokat kísért, és saját szerzéménye is gyakran felcsendültek. Pályája során itthon és külföldön egyaránt sokat turnézott. Tematikus hétvégénken Hajdú Júlia zeneszerző a főszereplő. Most fogadják szeretettel Hajdú Júlia és Kristóf Károly szerzeményét. Van annak, aki el nem issza. Az előadó Kazall László, túl az Operencián.

0: hátsákra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák,

nulla orchidea. Vigyétek hozzá a szívet.

0: magához láncolt utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: drágom,
1: ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virágom.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

kedves hallgatóink, a kalotaszegi Madonna 1943-ban készült, eredetileg a hadi események miatt végül elmaradt velencei biennáléra szánt alkotás. A magyar filmgyártás aranykorának nagyszabású, részben színes, reprezentatív darabja volt, amelyet Rodriguez Endre rendezett. A történet Széfeddin Sefket Bey, a török származású, kolozsvári születésű író első filmes munkája. A forgatókönyvet Orsi Gábor írta. A képi világ megteremtése Ejben István operatőr munkája. A zenét Budai Dénes komponálta, aki lírai, érzelemdús dallamaival segítette a történet atmoszférájának kibontakozását. Most következzen Budai Dénes és Széfeddin Sefket Bey slágere a filmből Lehoczky Éva előadásában. Nyári felhők. Dankó Rádió.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Sztankai Istvánra, a Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas érdemes művészre, a József Attila Színház örökös tagjára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1936. február 14-én született Budapesten. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1963-tól a Nemzeti Színházban, majd 1974-től a Madách Színházban játszott. Rövid szabadúszó időszak után 1991-től nyugdíjba vonulásáig a József Attila Színház népszerű művésze volt. A film szerepei hozták meg országos ismertségét, sokat szinkronizált és legendás párost alkotott Sütz Ilával. A Jövőre veled ugyanitt című darabot több mint 500-szor adták elő. Sztankai István 2014. szeptember 12-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Harry Warren és Bradányi Iván dala Sztankai István előadásában. Régi dal a zongorán. Fogadják szeretettel. Túl az Operencián.

szerettem, s oly boldog voltam én. Piros vitorlákkal hajóztam,

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjének palotásával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Nárai Erika színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a sűrű színházi elfoglaltsága mellett miként van ideje szenvedélyére a jazz éneklésre, de azt is megtudhatjuk majd, hogy kinek köszönheti a sok-sok rajzfilm főcímzenék magyar tolmácsolásának lehetőségét. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Második világháborús robbanó eszközt találtak Budapesten. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. A határidőig körülbelül 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira, közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogy ha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a köcsei polgári találkozó előtt. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drón semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 4 ember meghalt, 37-en megsebesültek. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Második világháborús robbanó testek kerültek elő Budapesten a Margit szigeten. Az eszközöket a sziget középső részén a pesti oldalon találták. A tűzszerész művelet idejére a területet 200 méter sugarú körben kiürítik és lezárják. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben a hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul majd.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A magyar dallamok megtartó ereje éppen abban rejlik, hogy mindig visszavezet bennünket valami ismerőshöz, a gyökereinkhez, a családunkhoz, a közös emlékeinkhez. Ezért is olyan jó együtt hallgatni és együtt énekelni őket, mert amíg szól a dal, addig a történeteink is tovább élnek. Köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják. Ma is szívből szóló dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Adásunk nyitányában Váradi Aladár Berecki Sándor andalgójával a Balaton partján kalandozunk. A 2014-es felvételen Kalocsai Zsuzsa énekel és Németh Csicsó József zenekara muzsikál, majd a csárdás lendületével folytatjuk a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című Simon Fi Kálmán szerzeményben. Benne van a magyaros jókedv, a játékosság és az a hamisítatlan csárdás ritmus, amelyre olyan könnyű szívvel mozdul a láb. Kalina Enikő énekét Tordai Zoltán és zenekara kíséri. A felvétel 2024-ben készült. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai.

0: családunk nótáit hallják itt a Dankó Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek nem csupán a múlt emlékeit őrzik, hanem generációról generációra tovább élnek. A zeneszárnyán a felvidéki Gömörbe, Pálfalára utazunk, ahol a Radics család zeneszeretete valódi örökség. Olyan kincs, amely apáról fiúra száll, s amivel illik sáfárkodni, megőrizni és továbbadni. Idősebb Radics Richard Rimaszombat közelében ezt az örökséget élteti, 11 éves kisfiának Radics Ricsikének átadva a magyar dallamok szeretetét, a muzsikálás örömét és a féltve őrzött családi nótákat. Mert egy családi dallam akkor marad igazán élő, ha van, aki tovább énekli, tovább játsza, és a következő nemzedék szívébe is beleülteti. Most idősebb Radics Richardot halljuk, egy családi örökség szép példájaként.
1: A zene meghatározó része az életünknek, úgymond az egész családnak. Apukám is annó régen zongorázott, és nem úgy adódtak a dolgok, hogy kibontakozzon a tehetsége. Gondolok itt a lehetőségekre, oktatásra. Egyébként apukám is énekes volt. Gömörben, félvidéken, zenész családból származom.
0: Maradjon még egy kicsit a szülőknél, ők milyen dalokat énekeltek?
1: Nóta, cigánydalok, csárdások, volt egy formáció és egy zenekar, ahol az anyai nagyapám volt a dobos, további zenekar, tagok is voltak benne, apukám volt a zongorista, anyukám az énekes, egyébként így is ismerkedtek meg ők együtt, és hát kicsiny falum, ott születtem én. Ez az egyik kedves nóta számukra. Annak idején rengeteg kottát apukám megvásárolt, megrendelt. A Szól a nóta című kötet, úgyhogy az mind megvan itthon mai napig. Úgyhogy abból szinte mind a kedvencük.
0: Ez a kicsiny falum, hogyha a nótának a tartalmába egy kicsit beletekintünk, hogy hívják ezt a kicsiny falunt?
1: Pálfala. Ez egy nagyon szép kis falu.
0: Ez a nóta ezt is erősíti, igen, meg jelképezi.
1: Igen.
0: Richard, ön meddig tanult hegedülni?
1: 5 éves koromban ismerkedtem meg a hegedűvel, kezdtem el tanulni, gyakorolni. Bekerültem a Rajkó Talentum művészeti iskolába 10 évesen. Ott voltam 11 és fél éves, közel 12 éves koromig. Amit tudtam, tudást megszereztem, ami tőlem telhető volt, de meg kellett látni azt, hogy a lehetőséget nem annyira adottak, mint más pályatársamnak, ugyanis itthon folytattam a tanulmányaimat, de már nem a zenei ágon, hanem teljesen más térre, más üzekre sodort, más helyre az élet. És akkor nem ismertük fel azokat a lehetőségeket, amiket most a fiamnak.
0: Ön családot alapított, és mikor született a kisfia, és mit tartott fontosnak, hogy ő neki átadjon?
1: 2015. június 24-én született meg kisfiam, Ricsike. Nem terveztük, hogy zenére fogjuk őt nevelni, illetve, hogy azon belül is hegedűre. Szinte semmilyen gondolat nem jött a fejünkbe. Annyit észrevettünk, hogy zene hallatára megmozdult, érezte a ritmust, táncolt, énekel. Én nem kezdtem a hegedűt elővenni, egészen pontosan ilyen bő 3 évvel ezelőtt, amikor egy zenekari felkérésnek próbáltam eleget tenni. Egyébként addig a hegedű a hangszer kezemben nem volt, ha visszatérünk azra a 12 éves koromra lévő időszakra. Elővettem, gyakoroltam, fiam ezt meglátta, meghallotta, megismerkedte a hegedű formájával, hangjával, és akkor kikérte, elkérte kezemből, és elég ügyesen elkezdett rajta meghúzni a hangukat. Jött magától, már aznap este már dallamokat mutattam neki, és kézről le is utánozta. Innentől kezdve jött az, hogy napi szinten több óra gyakorlás, és így elkezdte gyűlni a nóták, csárdások, mert tudnivaló, hogy cigarzenével kezdtük a tanulást. Ezeket tart meg neki az alapot, egyébként megtanulta Brahms 5-öt is.
0: Kedves hallgatóink, a családi muzsikálás hagyománya Radics Ricsit, a 11 éves ifjú hegedű tehetséget néhány év alatt a Budapesti Operett Színház nagyszínpadára és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek osztályába vezette. A folytatásban a pálfalai Radics család legkedvesebb dallamai közül válogatunk. Elsőként Tarnai Kis László énekel, Kicsiny falum, ott születtem én. Majd egy különleges hangszeres előadás következik. Brahms 5. magyar tánca Berki Péter és zenekara játékával, Varga Antal fütyművésszel. A felvétel a 2019-es Dankó klubban János Hidán készült. Két dallam, amelyben ott él a szülőföld szeretete és a magyar muzsika semmihez sem fogható varázsa.

Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a családi nóták a magyar dallamok gazdag világában. Itt a családunk nótáiban most 60-i kis Gyöngyi, a Dankó Rádió magyar nótadíjas előadó művésze osztja meg velünk legkedvesebb nótáját. 60-i kis Gyöngyi kiemelkedő sikert aratott 1984-ben, amikor megnyerte a Nyílik a Rózsa című magyar nótaénekes verseny női kategóriáját. Győzelme után a magyar nóta egyik legismertebb és legsikeresebb előadójává vált. A nótaénekesnő ma is a magyar nóta és a népzenei hagyományok hű ápolója.
1: 60-i kis Gyöngyi vagyok, magyar nóta énekes, előadó művész. Gyermekkoromban a szüleimmel, nagyszüleimmel gyakorta énekelgettünk a szőlőlugas alatt nyári estéken a kertben. Magyar nótát, népdalt, sokat, nagyon sokat. Akkor valahogy a nóta hangulata megfogott. Édesapám, sajnos ő már nincs velünk, ő tanította meg elsőként a vecsernyére szól a harang magyar nótát, és ahogy azt ő elénekelte, olyan szívvel, olyan tisztán, és az belém égett, ez volt az első.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben két különböző hangulatú, mégis egyaránt szívhez szóló magyar nótával folytatjuk családi zenei barangolásunkat. Elsőként egy igazi archív felvétel csendül fel, vecsernyére szól a harang, amelyben a harangszó és az esti áhítat hangulata különleges, bensőséges világot teremt. László Imre énekét Olák Kálmán és zenekara kíséri. Ez a gramofon felvétel a magyar nótakultúra értéke zenei emléke. Majd egy frissebb felvétel következik. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 60-i kis Gyöngyi előadásában halljuk a nótát Berki Péter és zenekara kíséretével. A 2025-ben a Dankó Rádió Jó Ebédhez szól a nóta stúdió koncertjén rögzített csárdás Lengyel Miska szerzeménye. 60-i kis Gyöngyi 2023-ban lett a Dankó Rádió magyar nótadíjas előadó művésze.

0: megölelni.
1: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégénken Hajdú Júlia zeneszerző legszebb dallamait idézzük fel. Hajdú Júlia zeneszerzőként és zongoraművészként is a 20. századi magyar zenei élet jelentős alkotója volt. Most egy romantikus dal következik, a kettőnk titka. A cím egy különleges érzést sejtett, egy titkot, amely talán éppen attól értékes, hogy két ember között marad. A dal zenéje finoman idézi meg a szerelem, a vágyakozás és az emlékezés hangulatát. A kettőnk titka szövegét Halász Éva írta, és most Piros Ildikó előadásában hallhatjuk. Az 1982-es rádió felvételen a Magyar Rádió vonos tánczenekarát halljuk Bolba Lajos vezetésével.

0: Kedves hallgatóink, a magyar dallamokban különleges erő rejlik, hiszen egy-egy dallam nem csak a fülünknek szól, hanem emlékeket, érzéseket és történeteket is őriz. Egy régi dal felcsendülése sokszor olyan, mintha egy pillanatra visszatérnénk, egy családi asztalhoz újra hallanánk szeretteink hangját, és felidéznénk azokat az együtt töltött estéket, amikor a dal összekötötte a családot. Itt a Családunk nótáiban Kis Csaba debreceni hallgatónk nyitja meg nótás dalos kincsestárát. Térjünk vissza egy kicsit a gyermekkorba. Ki volt nótás dalos a családba? Honnan ered a magyar dallamok szeretete?
1: A nagyapámtól ered. Annak idején még 2-3 éves, 4 éves korú gyerek lehettem. Olyan rádiónk volt, hogy volt rajta egy kapcsoló, Kossuth, eltekertem Petőfi. Ez a két állomás jött, akkor nem volt még világvevő rádió, és nagyapám mindig a magyar nótát hallgatta. Jól vétel szóló nóta, ez klasszikus, és abban az időben nagyon sok magyar nóta szólt a rádióban, innen van a szeretete. És a Dankó rádiót is azért szeretem, mert a magyar nóták mellett vannak benne örökzöldek, vannak benne operettek, csupa kellemés dallam az egész rádió tulajdonképpen.
0: Csaba, hol nőtt fel?
1: A Nagybeszántón cseperedtem, onnan Abtra költöztünk, de minden nyarat a Nagybeszántón töltöttünk, öcsémmel gyakorlatilag.
0: Vissza tudunk-e emlékezni olyan dallamokra, vagy olyan kedves emlékekre, amelyek most is önben élnek, és amelyek fontosak, mert hogy meghatározták ezt a szeretetet?
1: A mindenkinek van egy álma, harangozó teritől jut eszembe. Több szempontból most érdekes. Ugye mindenkinek van egy álma. A kedvesemmel most már több mint másfél éve vagyunk együtt. Egymás álmát teljesítettük be ezzel az egymás találással. Egy késői boldogság gyakorlatilag mind a kettőnknek, ajándékok vagyunk egymásnak. Sőt, a harangozó teli személyes ismerettsége is erősíti ezt a dalt. Szokaján éltem sokáig, és 3 alkalommal falunapra hívtam meg harangozó telit, aki örömmel elfogadta a meghívást, és ferketekesikkel tartott mind a 3-szor. Ezt a dalt is mind a 3-szor elénekelte. És érdekes, hogy harmadjára hozott magával egy akkor kezdő énekest, Berendei Péter, aki akkor még főállásban villamosvezető volt, most viszont már úgy tudom, hogy főállású énekes, és innen üzenem neki, hogy büszke vagyok rá, és csodálatos hangja van. Tehát ezek a kötődések vannak.
0: Itt a Családunk nótáiban olyan dallamokat is keresünk, amelyek végigkísérik az embernek az életét, és ugye hát ez is egy ilyen lehetséges dal lehet.
1: Igen, többször előbukkan, többször feljött az életembe, és most egy visszaigazolást ad arra, hogy valóban mindenkinek van egy álma.
0: Kedves hallgatóink, itt a Családunk nótáiban most csendüljön fel harangozó Teri 1967-es felvétele, a Harmónia Énekegyüttes és a Stúdió 11 közreműködésével. A dalt Fényes Szabolcs zenéje és Szenes Iván szövege tette felejthetetlenné. Mindenkinek van egy álma. Kis Csaba hallgatónk választása egy örökzöld sláger, amely egyszerű, mégis igaz gondolatot fogalmaz meg. Mindenkinek van egy álma, egy vágya, amelyet féltve őriz a szívében.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Édesanyánk, édesapánk, elődeink tiszteletére, mindannyiunk örömére, legyen élmény a folytatásban is szép muzsikát hallgatni. Kedves hallgatóink, a következő percekben Csondor Kata nyitja meg zenei kincsestárát, és elárulja, melyik magyar nóta áll hozzá a legközelebb. A jazzy díjas énekesnő, dalszerző és színésznő gyermekkora óta szinkronizál, énekesként pedig országosan ismerté vált karácsonyi dalával is. Most pedig következzen Kata legkedvesebb nótája.
1: Csondor Kata vagyok, színésznő, énekesnő. Édesanyám, aki a Jászságból származott, rengeteget énekelt, mindenfélét, de a magyar nóták közül, amit szeretett édesapámnak egyszer a rádióba, kívánságműsorba is elküldött, a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című dal, és akkor ott voltunk a rádió mellett, és születésnapjára elhangzott ez a dal.
0: Kedves hallgatóink, csendüljön fel az a szépséges szerzemény, amelyben egy egész család szeretete, emléke és öröksége él. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Egy megható vallomás arról, hogy amit elődeinktől kapunk, azt egész életünkben, a szívünkben hordozzuk. A nótát Kis Károly énekli. Az 1965-ös felvételen Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. A Kozák Gábor József vidéki Pál szerzőpáros dallama most egy olyan családi üzenetet hoz el nekünk, amely generációkon átível.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. 20 óráig egy igazán karakteres, lendületes dallamot hallunk, amelyben a balkáni zenei világ színei, ritmusai és temperamentuma találkozik a Lakatos Miklós és zenekara által megteremtett különleges hangzással. Goran Bregovic jól ismert Buba Mara című szerzeménye érkezik. A családunk nótáival holnap, vasárnap este 19 óra után ismét várom Önöket itt a Dankó Rádióban. A híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, majd 21 órától éjfélig a Népek Dalai világzenei összeállításunkval folytatjuk az estét. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Korsás Gábor hangmérnök, valamint adásmenedzsereink Díszabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Erdélyi Klaudiát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új Bor királynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: A szerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Elkezdődött a miniszterelnök országjárása. Átadták a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Folytatódik a napos felhős idő záporokkal. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Egy hét múlva szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Új természetvédelmi regionális központ nyílik novemberben a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A tavaly elhunyt világhírű angol etológus Jane Goodall által indított alapítvány hazai szervezetének, a Rügyek és Gyökerek Egyesületnek ez a negyedik környezeti nevelés népszerűsítő központja. Az egyesület gyermek és felnőtt csoportok számára szervez környezettudatos programokat, mint például madárodú kihelyezést, sünggarázs és gyíknapozó készítést. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált robbanóeszközöket a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén a pesti oldalon került elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Felavatták a Halhatatlanok Társulata 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Az Operettszínház előtti sétányon Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pásztér Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész bronzba öntött lábnyomával bővült a már több mint 150 darabos gyűjtemény. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegyet kellett értékesíteni. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, holnap napközben általában 20 és 25 fok között alakul. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsor

Jó estét kívánok! Általában az ember lánya igyekszik úgy szerkeszteni mindennapi népzenei műsorunkat, hogy legyen egy íve. Az egyik előadóról vagy tájegységről nem véletlenül váltunk egy másikra. De néha nem árt egy kicsit könnyebben venni a dolgokat, ahogy ezt ma este is tettem. Épp most zajlik a Fonó Budai Zeneházban az idei szezonnyitó táncház, a 37. táncházak éjszakája. Ezért, bár tudom, nem túl fantáziadós, mindegyik mai zenénk címébe szerepel a tánc szó. Így volt ez Táncházban című műsorunk nyitó zenéjével is, melyet Szlama László játszott. Zárójelben hadd jegyezzem meg, Szlama László kiváló muzsikus, épp egy hete volt Buzás Attila Népzene közelről című műsorának vendége. A remek beszélgetést meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, megkeresve a szeptember 5-én 10 órakor kezdődött Népzene közelről című műsort. A kalagori táncok után most pedig következzenek moldvai táncok, Jávorszky Zoltán, Bozóki Tamás és Csenki Zalán előadásában.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének egyik vizsgájából következik egy részlet. Történeti táncokat muzsikál Bolya Mátyás, Berta Alexandra, Eredics Áron és Eredics Benyámin. Gondolom, a nevek ismerősek, a kiváló kobzás Bolya Mátyás ma már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének vezetője, és nem mellesleg a Dankó Rádió népzenei nyomozó iroda és népzene doboz című műsorainak szerkesztője. Berta Alexandra remek citerás, Eredics Áron és Eredics Benyámin pedig a Söndörgő együttes tagjai. Az előadásokban megszólaló történeti táncdallamok után pedig a Jánosi együttes következik, akik Kodály Galántai Táncok című művének eredeti dallamait fogták csokorba.

Újabb keletű táncdallamok következnek Táncházban című műsorunkban. A Varsányi Együttes a Csalló közből hoz táncdallamokat, utána a Dűvő Együttes polgári táncdallamai következnek.

A nemzetiségek táncdallamaiból következik egy rövid válogatás. Először a muzsikás együttes játszik Györgye Kovácsival haszid lakodalmi táncokat, majd Pálházi Bence bandája mutat néhányat a mezőszopori románok táncdallamaiból.

székelyföldi és vajdakamarási táncok következnek. A Borsó Banda, majd Halmos Béla, ifjú Csóri Sándor és Fekete Antal becenevén Puma előadásában.

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei összeállításunkat egy különleges feldolgozás zárja. Az előadó az Ágostons. Remélem, ez a zenei ötletekben igen gazdag feldolgozás meghozza kedvüket ahhoz, hogy továbbra is a Dankó Rádiót hallgassák, hisz hasonló remek zenék várnak lejátszásra a rögtön adásunk után kezdődő világzenei műsorban, a Népek Dalaiban. Én mára elbúcsúzom önöktől, munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok! Indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik majd a Hajda Banda. A lengyel-fehér-orosz határvidék zenei örökségét vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. A zenekar a koncertjein nem hagyja ülve a hallgatóságát. Mindenki táncra perdül. Hamarosan kaphatnak ebből a zenei világból egy kis ízelítőt. De megyünk Marokkóba is. Rani felvételét fogjuk hallgatni az óra folyamán, de kubai világzenével is készültünk. A trio Melodikos is érkezik majd. Elsőként azonban egy gyönyörű magyar előadónő. 6 éves korától már zongorázni tanult, 1978-ban született. Úgy hívják, hogy Marozsán Erika. Az ő felvétele jön elsőként itt a Dankó Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. A dal címe Fúj rá!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A következő előadónk a Hajda Banda, amely a lengyel-fehér-orosz határvidék gazdag zenei hagyományait hozza el nekünk egy különleges hard folk előadás keretében. A zenekar 2021-ben alakult Daria Burskaya hegedűművész kezdeményezésére. Zenéjük energikus dallamait kizárólag akusztikus, hagyományos hangszereken adják elő, mint például a hegedű, cimbalom, keretdob, háromsoros lengyel harmonika. Ez utóbbi egy diatonikus gombharmonika, amely három gombsorral rendelkezik a jobb oldalon. Minden sor különböző hangnemre van hangolva, lehetővé téve a zenész számára, hogy több hangnemben is játszhasson. Ez a hangszer különösen népszerű egyébként a lengyel népzenében, ahol a zenészek virtuóz technikákkal és gyors tempójú dallamokkal használják. Előadásaik során gyakran meglepnek minket egy-egy a cappella befejezéssel. Ezek a váratlan pillanatok teszik igazán egyedivé fellépéseiket. Koncertjeiken, ahogy az est előre halad, a Hajda Banda zenéje magával ragadja a közönséget. Egyre többen kezdenek táncolni, és egyre szorosabb kapcsolat alakul ki a zenekar és a hallgatóság között. Most ők jönnek, a Hajda Banda, itt a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, már gyerekkorában szeretett szerepelni, és rendszeresen előadásokkal szórakoztatta családját a most következő marokkói francia énekes dalszerző Tranny. Egy interjúban elmesélte, hogy először még humorista akart lenni, egész pontosan parodista, ezért rendszeresen utánozta szülei példaképeit, Charlie Chaplint és Elvis Presleyt. Épp egy ilyen produkció közben jött rá arra, hogy a rokonoknak nem is elsősorban az előadás, hanem a hangja tetszik. Ekkor eldöntötte, hogy a színészkedés helyett inkább a zenével akar foglalkozni, és villámgyorsan be is bizonyosodott, hogy jól döntött. 17 évesen már a tunéziai tévében találta magát, ezt követően pedig hazája sztárjai mellett koncertezhetett. Később Párizsba ment csiszolni tudását, ahol 98-ban jelent meg első lemeze, és innentől sorra jöttek ki sikeres lemezei. Facebook oldala a tanúsága szerint pedig folyamatosan koncertezik is, valamint úgy tűnik, továbbra is szívesen ölt különböző kosztümöket és személyiségeket magára a színpadon. Rani felvételével folytatjuk Marokkóból, itt a Dankó Rádióban,

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei ma.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a világzenei műsorunkat hallják, a népek dalait. Kubai zenével megyünk tovább, a Trio Melodikos jön tehát Kubából, akik utálják a rohanást, mármint a kubaiak, a kapkodást, isznak inkább még egy Kuba Librét kényelemben. Ilyenkor büszkén emlegetik Hemingwayt, hogy ő is ezt tette, és tessék, mire vitte. Menjünk vissza az időbe, most egy kicsit a kubai forradalom idejére, zenében a Trio Melodikos jóvoltából. A forradalom egyik legnagyobb sikere a faji megkülönböztetés eltörlése mellett az írástudatlanság megszüntetése volt. 1959-ben járunk, még a lakosság negyede nem tudott írni, olvasni, majd egy huszárvágással államosították az összes magániskolát, és 61-ben bezárták mindegyiket 8 hónapra. Az összes tanárt képzeljék el, de még a diákokat is elküldték vidékre, és egy szűk év alatt szinte teljesen felszámolták az írás tudatlanságot. Na, ebből az időből szólt át a Trio Melodikos felvétele itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. Na!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jó estét kívánok, a Cimbali Band felvétele jön elsőként, de az óra folyamán érkezik majd egy indiai származású, de ma már Kanadában élő énekesnő, Kiran Ahluwalia. Aggódva szemléli a művésznő, hogy nő az intolerancia a különböző vallási és kulturális közösségekkel szemben, és zenéjén keresztül szeretné kifejezni a közösség, a béke és a sokszínűség iránti vágyát. Jön tehát Kiran Ahluwalia, de megyünk majd Finnországba is. Jaakko Laitinen és Vaara Raaha közös produkciója érkezik. 2009-ben alakult a banda. Tagjai különösen figyelnek arra, hogy zenéjük semmit ne veszítsen egyedi különlegességéből. Stílusuk fő elemei a balkáni roma grúvok, az orosz románcok és a régi finn tangó, valamint a jazz zene. Jaakko Laitinen és Vaara Raaha, ők is jönnek tehát az óra folyamán. Elsőként viszont, ahogy ígértem, itt van a Cimbali Band. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Kirána Hluvália 2024-ben megjelent Comfort Food című albumával megyünk tovább, amely ismét lenyűgözi hallgatóit. Az indiai származású kanadai énekesnő egyedi módon ötvözi ugyanis a hagyományos indiai dallamokat a modern kortárs hangzásokkal. Az album dalai aktuális társadalmi problémákat érintenek, mint például a kulturális megosztottság és a vallási intolerancia, amelyek a művésznő szerint mind Indiában, mind a nyugati világban jelen vannak. Ahluwalia aggodalommal figyeli a különböző vallási és kulturális közösségekkel szembeni növekvő intoleranciát, és zenéjén keresztül a közösség, a béke és a sokszínűség iránti vágyát fejezi ki. A Comfort Food több nyelven íródott dalokat tartalmaz, keleti és nyugati zenei hatások egyaránt felfedezhetők rajta. Az album erőteljes üzenetet közvetít a különbözőségek elfogadásáról, a közösségről és az igazságtalanság elleni kiállásról. Ő jön tehát Kirán Ahluwalia, kanadai, indiai származású énekesnő. A népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat, a legkülönfélébb témákat dolgozza fel, izgalmas zenei köntösbe bújtatva a most következő Jaakko Laitinen énekes és a Vararaha zenekar, amelynek neve annyit tesz, hamis pénz. A formációt 2009-ben alapította 5 Helsinkiben élő finn lapföldi fiatal. Az együttes zenéjét a tagok fúziós világzeneként határozzák meg, amelyet különleges zenei szószokban pácoltak. Fő elemei a balkáni roma ritmusok, az orosz dallamok, valamint a régi finn tangó és humpá. A zenekarban szerepet kap a trombita, a buzuki, a harmonika, a nagybőgő és a dob. A dalok 99%-ban saját szerzemények, szeretettel és keserű szépséggel töltve, csak úgy, mint a dalszövegek, amelyek fő témája a halandóság, az emlékezés, az öröm és a bánat. A Lab Balkáni Együttes 4 kritikusok által elismert albumot adott ki, de főleg vad élő sójai koncertjei miatt rajonganak értük. Fennállásának ideje alatt a Vararaha évente átlagosan 70 koncertet adott, és több mint 20 országban járt eddig. Jön tehát Jaakko Laitinen és a Vararaha zenekar itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Többször koncertezett már Magyarországon a török népzenét funk hatásokkal és pszichedeliával mesterien elegyítő Altingen zenekar. Az univerzum ismert és ismeretlen részei közötti kapcsolatról már számos költő és filozófus írt, de már zenekar is van, amely képes ajtókat nyitni a kettő között. Ők a török népzenét pszichedeliával, harapós gitárokkal és billentyűkkel elegyítő Altingen. Nevük törökül azt jelenti aranynap. A török származású tagok 2016-ban hozták létre a formációt Amsterdamban. A basszusgitárosuk feladott egy hirdetést a Facebookon, amelyben török zenészeket keresett. Stílusukat pszichedelikusnak tervezte, ahogyan írta, funk ritmusok, gitárok és analóg orgonák piszkos keverékével. Így alakult meg a csapat. Debütáló albumuk 2018-ban jelent meg, rá egy évre Grammy-díjra is jelölték, és még 2019-ben amerikai turnéra indulhattak. Fő inspirációjuk azóta is a 70-es évek modernizált török népzenéje, amit bátran vegyítenek a harmadik évezred zenei hatásaival. Művészetük egy korábban sosem hallott halmaz, amelynek kiindulási alapja a Száz, más néven a Baglama nevű török land. Ezt párosítják egy hagyományos beatzenekar hangszerparkjával, így létrehozva azt a földtől elrugaszkodott elegyet, ami hangzásuk védjegye a kezdetek óta. Altingen, ők jönnek tehát Törökországból, itt a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Daluk címe a Hadsereg patakjai.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Kanadába megyünk elsőként ebben az órában. Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Hamarosan Románia északkeleti részén találjuk magunkat, a moldáv határ közelében. 1996-ban 12 zenész megalapította a következő csapatot. A vezető trombitásuk akkor 96-ban azt mondta, csak várjatok és meglátjátok, egyszer majd a Marson fogunk játszani. Fanfare Csokárlia, így hívják őket, hamarosan érkeznek majd az óra folyamán. De érkezik a kitűnő magyar banda, a Parnograszt is. Évtizedek óta működik a zenekar, jó néhány lemezt csináltak már, a koncerteket pedig megszámolni sem tudják. Már nem szédülök. Ezt a dalt hozzák majd az óra folyamán. Elsőként viszont, ahogy ígértem, most irány Kanada, Lorena McKennitt muzsikája jön a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Valahol Románia északkeleti részén, a moldáv határ közelében egy végtelennek tűnő göröngyös útkanyarog a dombok mellett. Itt érjük el a fúvószene egyik legelképesztőbb újkori jelenségének szülőhelyét, Zece Prazsinit. Ott kezdődött a Fanfare Csokárlia története 1996-ban 12 zenésszel, ahonnan meghódították a világot a tubák és a tenorkürtök mély nyomású robbanásaival, amelyek trombitákkal és szaxofonokkal keverednek. Küldetésük komolyságát már 1998-ban első albumuk megjelenésekor a vezető trombitás Radulescu is előre jelezte. Csak várjatok, és meglátjátok. Egyszer majd a Marson fogunk játszani. Ha erre talán még várni is kell, a nagy jelentőségű zenekar számtalan turnén több millió kilométert tett meg, és persze hazánkban is többször mulathattunk élettelű zenéjükre. Most a 25. születésnapra készült albumról szól egy dal, íme a Románia keleti részéből származó fúvó zenekar, a Fanfare Csokárlia, ezúttal egy feldolgozással. Ők jönnek tehát a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, itt a Dankó Rádióban.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Talán nem is gondolnánk, hogy a most érkező Párnagrász népzenei együttes már 1987-ben is megtáncoltatta a közönséget. De bizony így van. Már több mint 30 éve gyűjtik maguknak a lelkes rajongókat. Az egyébként nevük szerint Fehér Lót jelentő zenekar azóta is fáradhatatlanul gyűjti a hiteles roma népdalokat, magyarul és romani nyelven is énekelnek. A zenekar alapfelállása szűken 10 tag, de a szabolcsi Paszab községben, ahol alakultak, a falu minden lakosa énekes és táncos is, ezért alkalmanként akár 20-an is zenélnek, és a zenekar mellett néha egy 10 tagú tánccsoport is szerepel. A Párnagrászt jó néhány nagy lemezzel büszkélkedhet, közülük a 2002-es Rávágok a zongorára, a 7. helyen végzett az európai világzenei ranglistán. Zenéjük mára bejárta a világot. 2004-ben a BBC forgatott róluk filmet, 2008-ban Indiában kutatták zenei gyökereiket, 2009-ben pedig az Egyesült Államokban 20 állomásos turnén mutatták meg muzsikájukat. Jön a Párnagrászt, már nem szédülök, ez forog itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, a hagyományos görög népzene és modern könnyű zene keverékeként ismert Laikó zene nagykövete, a most érkező előadó Adonis Remozion, a Laikó egész Görögországban nagyon népszerű, még az idősebb vidéki generáció körében is, de rengeteg diszkóban és táncos helyen is pillanatok alatt megtelik dallamaira a tánctér. Remoz azért lett hazájában népszerű, mert eszébe jutott a hagyományos Laikó hangzást ötvözni a popzenével. Remoz egyébként görög szülők gyermekeként született Németországban, Düsseldorfban, és jobb a családja visszatért Görögországba. 1995-ben itt, vagyis Athénban lépett először színpadra, nem sokkal azután pedig megjelent első lemeze is, ami pár hónappal a megjelenése után platina lemez lett. Ezt a sikert ismételte meg 2001-ben is, amikor szintén platina lemez lett a Don't Worry My Love című albuma. Ezek után már sorra jöttek a sikeres lemezek hírzenét sorozatokhoz, színházi darabokhoz és mozikhoz is. 10 éves karrierje alkalmából Best of albummal jött ki, és országos turnét tett hazájában, ahol a mai napig valósággal tódulnak a rajongók a koncertjeire. Adonis Remozion már is Görögországból, itt a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímása már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Nincsen annyi tengercsillag az égen, nem sokára Száz Kati énekel. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024. szeptemberében Lendvai Ferenc zenekarának közreműködésével. Aztán ugyanebből a műsorból meghallgatunk még egy dalt, ez Gergely Fi Gábor andalgója lesz, nem mondja senkinek, Kolostyák Gyula és Jónás Géza zenekarának előadásában.

Nem vagyok szép. Ez a címe a nem sokára hallható Frissnek. A felvétel 1998-ban készült Csala Judittal, Nógrádi Tóth Istvánnal és Sárközi Béla zenekarával. De előtte jöjjön egy csárdás, a háromnapos lakodalom. Gáspár Anninak ifja Berki Béla zenekara muzsikál Csókaödön és Szerdahely János dalában. Három nap.

0: kedvenc engemet.
1: Várjatok még őszi rózsák, akinek a lelke beteg, jegenye fán fészket rak a csóka. Ezek a dalok következnek, a friss Dankó Pista dala, mely 2024-ben az év magyar nótája szavazásunkon negyedik helyezett volt. Nem sokára Benedek Fi Katalint és Terék József zenekarát halljuk a Budapesti Tália Színházból egy Dankó klubos felvételről. Előtte az Aradi Kultúrpalotából is elhangzik egy dal. Ez egy csárdás lesz, Murgács Kálmán nótája, akinek a lelke beteg. Dócs Péternek Lakatos Miklós együttese zenél. De előtte jöjjön még a hallgató, Szerdahelyi János és Nádasdy Géza dala, Hajnal Nikolett és Danyi Lőrinc zenekarának tolmácsolásában. A felvétel egy devecseri Dankó klub alkalmával készült.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a

fekete a ribiszke, Hollai Tóth Bertalantól hallgathatjuk meg nem sokára Tóth János István csádását, de előtte még jöjjön Szóka Júlia, aki Fráter Béla és Vas György hallgatójával érkezik. Szomorú a nyárfa erdő, a 2024-es felvételen, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, Balázs József zenekara muzsikál.

makaromba. Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Húsz csak prímásunk felénél járunk, úgyhogy még egy 30 percen keresztül tarthatnak velünk. Hajlik a rózsafa, Farkas Sándor nótája hangzik el nem sokára Duka Péter zenekarának előadásában. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Mellétei Magda Káragőzért című frissét, ezt megelőzően még Farkas Rozika elénekli nekünk, de csak azután, hogy Diószegi Sándor és Somogyi Zsolt csárdására sort kerítenénk, ez a Szép az élet, víg az élet című dal. Szalai Antal muzsikál együttesével, aki átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját 2025-ben, és hogy kiknek muzsikál? Máté Otiliának, Szentendrei Klárának, Miklósi Józsefnek és Pere Jánosnak.

Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss Dankó Pista nótája az Egy cica, két cica című. Hamarosan Kalmár Magda énekli el. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, előtte még meghallgatjuk Boka Károly és Heródek Sándorné csárdását, Csitt csak rózsám címmel, Gáti Pál és Berki Péter zenekarának előadásában. 2023-ban operett előadói díjat vehetett át Kállai Bori. Nem sokára Tordai Zoltán zenekarának kíséretével elénekli Szlatinai Sándor és Füredi Imre a Rózsafa Virít című dalát. De most még jöjjön egy hallgató, Nicki Géza dala, Az életünk. Miskolci Balogh Zoltáni zenekara már is muzsikál, Bétót Magda énekel.

éjszakázó ember vagyok, nem sokára Nánási Lajostól szól a dal. Szabó Kálmán hallgatójából 1997-ben készült a hamarosan hallható felvétel Puka Károly zenekarának közreműködésével. Gyertek ide, budapesti cigányok, meguntam az életemet, túl a Tiszán faragnak az ácsok. Csóka Gyula zenekarának kíséretével Újvári Marikától hallgathatjuk meg a Csokorra valót, aztán idősebb Derzsi György is dalra fakad, Asztalomon Badacsonyi. A felvételen majd Balázs Tamás zenekarát is halljuk.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó rádiót hallgatva. Murgács Kálmán Kisasszony napjára elszállnak a fecskék című dalával búcsúzunk. Rádu Járpád Gordonkám muzsikál. Köszönöm, hogy velünk voltak. Maradjanak még a Dankó rádióval, ha tehetik. További kellemes időtöltést kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.